0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte meg alakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az Albox automaták, adta hírül a Fox Post. A tájékoztatás szerint az Alboxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Zbox automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a Paketa. Hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták Alboxként, míg a korábban Paketa név alatt futó egységek Fox Post Zboxként folytatják. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
3: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Tavas. Az otthon hangja.
2: So we are in the ass. I just wanna swim in you.
0: 93.4.
1: Rádió

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, Női Napozó, Gregor József Emlék Koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán Napi Nyitott Pincék, Kultúra, Irodalom, Színház, Gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfáz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Tavasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Dabas.
2: Yes! Hey, come on! Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on, let's do this, gang.

0: kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közelettével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az észak-nyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az észak-nyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójával.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: broken that.
1: Ami szavakkal elmondhatatlan,
2: értelmet nyer egy dalban.
1: A zene többet ad.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen. MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Rádió Dab.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
0: Hajnali 4 óra van.
2: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény, eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzbuzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrésdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Kedden markás hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb

0: igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja. Teardrops in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

lobogtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

Addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágy a teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4. Rádió Dabas. Yeah.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Idén több mint 89 ezeren felvételiztek középiskolába. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik majd. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte meg alakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a madárpókok képesek tapasztalataikra, emlékezetükre hagyatkozni a térbeli tájékozódások során, és ennek megfelelően hatékonyabban találnak rá zsákmányaikra vagy vissza a búvóhelyükre. A kutatók szerint a pók úgy tűnik képes megtanulni, megjegyezni, hol érdemes vadászni, hol nagyobb a siker, és visszajár oda a későbbiekben is. Ahhoz, hogy beigazolódjon, mely módszernek, az érzékelésnek és a tanulásnak milyen mértékben jut szerep a madárpók tájékozódásában, kísérleteket is kell majd végezni velük. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Sztereó.
1: Sztereó.
4: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
4: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
4: rejtélyek és megoldások.
1: Sztereó.
4: Sztereó.
5: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
6: Így van, ez a Sztereó a megszokottól eltérően már hétfőn is jelentkezik itt nálunk a 93.4-en, és a stúdió vendége Hende Máté.
7: Köszöntöm a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek Krisztián Ágival. Ez a szék még egy kicsit szokatlan, ugye én is ott a túloldali székben már komfortosabban éreztem magam az elmúlt 5 évben, de nagyon örülök, hogy most itt lehetek, és köszönöm a meghívást.
6: Igen, egy hiánypótló beszélgetés, hiszen már rég járt nálunk itt a stúdióban országgyűlési képviselő, úgyhogy külön öröm, hogy itt vagy nálunk, és tudunk beszélgetni, és kezdjük is akkor talán azzal, hogy hogyan is vezetett ez az út, hiszen azért az elmúlt fél év az eléggé mozgalmas volt, ugye nagyjából november tájékán derült ki, hogy te leszel a Tisza pártnak az egyik olyan jelöltje, akiből akár országgyűlési képviselő is lehet majd. aztán ugye szépen, fokozatosan meg is történt. Hogyan emlékszel vissza az elmúlt fél évre?
7: Igen, nagyon izgalmas, turbulens időszak volt ez számomra. Hát egészen pontosan igen, november 17-e volt az a nap, amikor kiderült az a nyilvánosság számára is, hogy benne vagyok a hármas jelölt jelöltségben. Ugye ezt követően azért volt egy kiválasztási folyamat, hogy kik kerülnek ebbe a hármas élmezőnybe, vagy top háromba nevezzük így, és akkor november 17-e volt igen az a nap, amikor már a külvilág számára is ez nyilvánossá vált, és akkor hát igen, azóta és azzal a nappal elindult egy nagy-nagy változás az én életemben. Azért azt el kell mondani, hogy soha nem készültem én ilyen pályára, csak nem is foglalkoztatott a gondolat, tehát én nem szerettem volna politikus lenni, és egyébként ezt a szót hát sajnos azért negatív színben tüntették fel az elmúlt években, úgyhogy maradjunk inkább a képviselőnél, az most még egyelőre szimpatikusabb, de hát azon fogunk dolgozni, hogy a politikus szó is visszanyerje a régi fényét. Úgyhogy a képviselő az talán egy jobb szó, én képviselni fogom az itt élőket, ugye 18 településről van szó, 70 ezer választópolgára, 86 ezer nagyjából a népesség, úgyhogy én az ő képviseletükre vállalkoztam akkor, november 17-én, és igen, akkor szerintem erről is muszáj beszélnünk, hogy nagyon sokan kíváncsiak, engem is mindig kérdezgetnek, hogy történt akkor a további napok, vagy a november 18-ától, mert hogy igen, annyira gyorsan és hirtelen történt, hogy akár itt a hallgatóktól sem volt lehetőségem elköszönni, úgyhogy ezt most pótlónám, megragadom az alkalmat, úgyhogy én nagyon hálás vagyok az elmúlt 5 évért, amit itt tölthettem a Rádió Dabasban, mint műsorvezető, és hát nektek személy szerint is köszönöm az 5 év alatti kollegális viszonyt, a sok-sok támogatást és ezt a lehetőséget, mert nagyon sokat tanultam ebből az 5 évből, hogy itt lehettem. Ugye a hangomat ezáltal már az emberek ismerték, és akkor ebből a 4 falu szobából most így kiléptem, és akkor most már nem csak a hangomat hallatom, hanem vállalom hát hívjuk így az arcomat is, azért láttátok, hogy teli volt velem plakátolva az egész körzet, úgyhogy ez egy szokatlan élmény volt, és akkor igen, ott nekem mondjuk úgy megszűnt a rádiós munkaviszonyom, aláírtam a közös megegyezést, én nem tudok, én azt mondom, hogy ez a rendszer, mindig úgy fogalmaztam, hogy hívjuk így, hogy a rendszer áldozata volt, úgyhogy ez egy szokatlan élmény volt, és akkor igen, ott nekem mondjuk úgy megszűnt a rádiós munkaviszonyom, aláírtam a közös megegyezést, én nem tudok, én azt mondom, hogy

0: ezen szeretnénk változtatni, hogy ez, hát ez igazából a mai nappal, vagy a szombati nappal, amikor megtörtént a kormányalakítás, ne ez legyen a természetes, és ne ez legyen a normális, hogy hát szokták mondani ezt az urambátyám rendszer, tehát hogyha valaki meg kikerül az urambátyám rendszerből, akkor meg az ajtó nyitva áll előtte kifele is, nem csak befele. Úgyhogy ez fog változni, mindennek meg lesz a hivatalos útja, módja, tehát ez, hogy valaki akár engem fölhív, hogy te, hát ez, figyeljetek már oda, vagy intézd el, tehát ez nincs, tehát ez ellen küzdöttünk, hogyha valakinek olyan sérelme van, akkor megvan ennek a formája, ügyvéd, rendőrség, bíróság és a többi. Úgyhogy ott akkor mi útjaink elváltak, igazából ugye november 18-ától, és akkor elindult egy a kiválasztási folyamat további szakaszai, tehát akkor voltunk hárman jelöltek, abból lettünk ketten, és végül akkor maradtam én egyedül, mint a Tiszának a jelöltje. Hát és azóta pedig ugye elindult a kampány időszak, ami nagyon nehéz volt, így utólag, tehát nyilván én se tudtam, hogy mire vállalkozok előzetesen, nem volt ez így leírva, meg hát napról napra, sőt volt, hogy óráról órára változtak a teendők, meg a programok, ugye itt a különböző politikai pártok reakciói vagy cselekedeté alapján, úgyhogy voltak benne már hullámvölgyek, ez egy érzelmi hullámvasút volt, ez a Tisza üzenete, hogy direkt szándékosan nem korábbi politikusokat kerestek, úgyhogy én kerültem én is, vagy így kerültem én is ebbe a képbe, úgyhogy voltak igen szép pillanatok, rengeteg szép pillanat volt, itt azért kiemelném az önkéntesek áldozatos munkáját, nélkülük ma nem ülnék itt, úgyhogy nem is tudok ezekről érzelmek nélkül beszélni, nem is szeretnék, az érzelmeket azt gondolom föl kell vállalni, volt ilyen komment is, hogy én gyakran meghatódok, ezt vállalom, hogy majd a parlamentben is akkor így elsírom magam? Hát jelentem, igen. Tehát szombaton az ünnepségen többször megkönnyeztem, és szerintem ezzel nincs is semmi gond, én ezt vállalom, tehát az érzelmeket azt szabad vállalni.
1: És egyébként így hogyan küzdöttél meg a nehéz pillanatokkal, mert ugye nem fáklyás menet volt ez részedről sem.
0: Igen. Az volt a szerencsés helyzet, hogy tehát face-to-face így a szemembe azért nem merték ezek a negatív hangok megtalálni, hanem ezek azért többnyire az online térben történtek. Facebook oldalon keresztül azt az elejétől kezdve sikerült szerintem jól kezelnem, hogy akár ugye volt egy hivatalos, meg megvan az ott is nyilván a hivatalos Facebook oldal, és ezek ott történtek, tehát nem az én privát oldalamon, tehát én ezt már az elejétől kezdve tudtam, hogy ezek a sértések, bántások nem nekem szólnak, ez azoknak az embereknek a fejében kipattant gondolatok, legtöbb esetben nem is ismernek engem, nyilván ők is sok esetben igen a rendszer áldozatai, propaganda áldozatai, úgyhogy ezt talán így sikerült ketté választanom, hogy az nem nekem szólt. Persze voltak azért fájó pontok, hát tudjuk jól, mindenki láthatta, hogy készült konkrétan egy olyan Facebook oldal, ami többnyire az én lejáratásomról szólt, nem kell hozzá matematikusnak lenni, viccesen mondva, hogy kiszámoljuk, hogy kik készítették ezt az oldalt, de őszintén én ezt nem is követtem, néha így eljutott hozzám, meg így az ismerősök küldték, hogy láttad, láttam, vagy most akkor látom, de különösebben nem érdekel, hogy nekem milyen órán van, hát igen, mutatom, itt a kamerában látják, egy semmilyen márka, nagypapám keresztrejtvényen nyerte, körülbelül 30 évvel ezelőtt, úgyhogy ennek eszmei értéke van inkább, úgyhogy ezúton is felolvasom, hogy az van ráírva, hogy Adi, és nem pedig az, hogy Rolex, tehát hogy lehet ilyen nekem viccelődni, de hát itt igen, a országjárás során is elmondtam, hogy inkább olyasmiket kellene bemutatni ezeken az oldalakon is, ami a valóságot tükrözi, és a problémákat. Ugye én is a kampányom során, tehát hogyha valaki vissza lehet görgetni, mi nem töröltünk semmit a Facebook oldalunkról másokkal ellentétben, tehát vissza lehet görgetni. Többnyire olyan videók készültek, amik a problémák feltárásáról szóltak itt a körzetünkben. Tehát, hogy ez volt, én azt gondolom, a kampány során az én feladatom, hogy végre beszéljünk a valós problémákról, és ne a szőnyeg alá söpörjük, és erre biztatok továbbra is mindenkit, hogy beszélgessünk, kommunikáljunk, és ez nem azt jelenti, hogy, és ne várja senki, hogy akkor csettintésre minden megoldódik, meg én hozom a kis varázspálcámat, és akkor minden szép és jó lesz, kolbászból lesz a kerítés, nem, ez nem így fog működni, de a problémákról tudni kell, beszélni kell róla, hogy hosszú távon tudjunk ezen változtatni, és orvosolni, tehát a kommunikációnak ez a lényege, ez a demokrácia lényege, hogy az emberek hangot adjanak a véleményüknek, a nem tetszésüknek, de

0: de időt és türelmet szeretnék továbbra is kérni. Azért most a beiktatásunkat követően is még nyilván kell idő, még feláll a rendszer. Ma és a holnapi napon történnek a miniszterek meghallgatásai, az én bizottságomnak holnap lesz, akkor holnap délután tesznek a miniszterek is esküt, tehát ezt követően is azért némi idő még ezek a minisztériumok felállnak a dolgozókkal, tehát hogy tudom, az emberek türelmetlenek, én is, mindenki türelmetlen, mert itt sok év elmaradását kell elkezdeni orvosolni, de nyilván sok év hiányosságát ne várja senki, hogy pár hét alatt az ott minden megoldódik, de higgy el mindenki, hogy nagyon keményen dolgozunk ezen minden nap, én is minden reggel így kelek, minden este így fekszek, hogy a változást minél előbb el tudjuk hozni, akár ide a Pest megye 13-as körzetébe is.
1: És mint az első blokknak a végéhez érünk lassan, azért azt kijelenthetjük, hogy hatalmas bejelentések nem fognak történni a mostani beszélgetés során, de azért érdemes bennünket továbbra is hallgatni, hiszen azért sok érdekességet megtudhatunk. Adtok majd Mátéval kapcsolatban is, úgyhogy egy kis szünet és megyünk tovább.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: Ez továbbra is a Stereo, itt a 93.4-en, a stúdióban itt van velem Moldován Ági, és a vendégünk pedig Pest vármegye 13-as számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője Hende Máté, és kezdetekről kezdtünk beszélgetni, és maradjunk még kicsit ennél a témánál, hiszen ugye a Tisza párt, illetve amikor még ugye nem is alakult meg konkrétan maga a párt, de már ugye Magyar Péter is azt hangsúlyozta, miniszterelnök, hogy a vidék járása, illetve hogy minél több emberrel találkozzon, megismerje a helyiek problémáját. Ugye ez volt az elmúlt két évnek tulajdonképpen, hát mondhatjuk azt, hogy a kampánya, hiszen ugye a Tisza párt leginkább erre építette a kampányát. Ugyanígy utána, mikor már kialakultak a jelöltek a választókerületekben, ugye nektek is az volt a cél, hogy minél többször több településre eljussatok. Egyrészt beszélgessetek a választópolgárokkal, másrészt pedig nyilván gondolom, hogy a település vezetőkkel is célszerű volt találkozni. Ott még ugye nem derült ki, hogy közös lesz a munka, de legalább egy informatív beszélgetés erejéig, hogy egy adott településnek mi az, ami segítség lenne, vagy amire a hangsúlyt kellene fektetni, akár egy közös munka keretében. Így jártál te is ugye végigjártad a településeket, ha jól tudom, többször is voltál több településen. Mi volt a tapasztalatod, illetve hogyan fogadtak?
4: Igen, jól látod, jól látjátok, tehát ez volt a hívjuk stratégiának, hogy igen, az emberek között legyünk, hiszen mi is az emberek közül jöttünk. Tehát igen, itt akár a rádión keresztül, amikor itt dolgoztam, volt lehetőségem is megismerni nagyon sok ember. Sok közéleti témával foglalkoztam itt is, akár az érintett polgármesterekkel is én itt interjúztam, mint műsorvezető, úgyhogy sokukkal azért volt egy előzetes ismerettségem, és igen, hát először igen, mentünk az emberek közé, volt rengeteg pultozás, megint csak az önkéntesek munkáját kiemelném, hiszen én nem tudtam, nem is lehet mindenhol ott lenni egyszerre, hanem az önkéntesek sokszor ők képviseltek, akár engem, akár ugye az egész közösséget, kopogtatás, tehát amikor megyünk házról házra, és igyekszünk felvenni a kapcsolatot azokkal, akik ajtót nyitnak. Hát itt ezeknek a során persze kaptunk hideget, meleget, nagyon sok tartózkodó emberrel találkoztunk, akik féltek, tehát hogy kiderült, hogy szimpatizánsok, de csak nagyon röviden, de hogy itt az utcán is valaki meglássa, hogy mi beszélgetünk, tehát hogy az emberekben volt egy félelem, hogy a rendszer majd akkor, ha most kiderül, hogy egyáltalán velem szóba állt valaki, akkor utána majd bármilyen negatívum éri, és vagy a családtagja, vagy netán kirúgják bárhonnan, úgyhogy, és sajnos ebben a rendszerben éltünk, hogy ezek nehéz volt nekem is ezzel szembesülni, de sajnos ezek reális félelmek voltak, tehát tudunk éneket, hogy utána vicces kimondani, de sajnos szomorú, hogy akár egy Facebook like miatt valakit utána számon kérnek, hogy miért lájkoltad azt a posztot, meg azt az oldalt, vagy miért állt velem szóba az utcám, úgyhogy ezek megtörténtek. Úgyhogy volt sok ilyen tapasztalat is, de persze nagyon sok pozitívumot is megéltünk, váratlan személyek támogatását is megéltük, akikről akár mi se gondoltunk volna, hogy szimpatizánsok, úgyhogy voltak ilyen kellemes meglepetések is, úgyhogy igen, ez volt, én eljutottam mind a 18 településre, valamilyen rendezvény, pultozás, kopogtatás során. És igen, ott előkerült van a kis zöld füzetem, ez egy ilyen kis, tehát a funkcióját is betölti, tehát hogy tényleg azért sok mindent jegyzeteltem bele, de valójában inkább én egy szimbólumnak nevezném, annak azt szimbolizálja, hogy a problémákat ugye nem csak így egyik fülememben, másikon ki, amit megint csak eddig sok esetben tapasztaltunk, hanem hogy ezt föl is írtam, és akár most tudom majd lapozgatni. És
3: nem sorban. Egy füzet, nem. Ez azt jelenti, hogy egyelőre még nem kaptál meg sok infót, vagy még csak a leglényegesebbeket tudtad kigyűjteni.
4: Van belőle több zöld kis füzet, bevásároltunk többet belőle, és ez ott volt minden település, minden, hát ahol van szigetünk, szinte minden 18 településen most már van sziget, és az ő képviselőjüknél is volt egy ilyen, tehát hogy ahogy mondtam, én nem tudtam mindenhol ott lenni, de a képviseletemben jártak el, és ezért fantasztikus ez a Tisza-sziget közössége, hálózata, hogy ők viszont ott tudnak lenni mindenhol, és a továbbiakban is számítunk rájuk. hiszen mindig is ezt is mondtuk, hogy a Tisza ereje ebben van, hogy alulról építkezik, az emberekből építkezik, az emberek adják, ők maga a Tisza. Tehát, hogy az, hogy én most akár ebben a székben ülök, vagy a parlamentben, az is, az nem azt jelenti, hogy fizikálisan igen, én ülök ott, de szellemiségében, vagy üzenetében mind a 86 ezer ember, aki ebben a kerületben él, őket képviselem, úgyhogy ez egy nagyon fontos gondolat, hogy igen, képviselet és szolgálat, tehát, hogy ebben is változás lesz, sőt, már van, hogy egyfajta szemléletmódbeli változás. Nem ezt tapasztaltuk, hogy a politikusok vannak értünk, hanem hogy az emberek legyenek értük. Már most hatalmas költségcsökkentés lesz, akár a parlament országház működésében is, mert látjuk, hogy folyt indokolatlanul szét a pénz, követhetetlenül, úgyhogy ott is egy észszerű gazdálkodás lépett életbe, és ezt kérem akár a helyi önkormányzatoktól is, hogy figyeljünk oda a költségekre. Nyilván mindenki tudja, hogy kiről van szó, meg kiről nem. Mindenki addig tud nyújtózkodni, amíg a takarója ér. Magyarország takarója, mindannyian látjuk, hogy elég kicsi jelenleg.
5: És egyébként, hogyha már így az önkormányzatokról volt szó, hogyan fogadtak téged a településvezetők, akár a kampány során, akár a kampány után, tehát a győzelmetek után?
4: Igen, ugye 18 településről van szó, 18 önkormányzat és polgármester. Én logikus módon a független, tehát papíron független polgármesterekkel, önkormányzatokkal kezdtem el ezt a kapcsolatfelvételt. Ők fogadtak is, és tudtam egyeztetni velük. Volt sok kellemes beszélgetés, volt kellemetlenebb is köztük, de alapvetően fogadtak ők nagyjából a 18-nak a fele. Így számosságot tekintve, és igen, azért ott sok esetben sikerült egy értelmes párbeszédet kialakítani, tehát hogy elmondták a helyi problémákat, mert ez nagyon fontos, hogy persze az embereket megkérdeztük, de egy település képviselője, polgármester megint csak máshogy látja, úgyhogy annak nagyon örülök, és nagyon köszönöm ezeket a beszélgetéseket, akik előzetesen is fogadtak, és hát őszintén, amikor a független képviselők, vagy független polgármesterekkel már tudtam beszélni, akkor következtek ugye a listán a fideszesek, ott az első próbálkozásomnál mondjuk úgy, hogy süket fülekre találtam, tehát hogy nem fogadtak, és akkor ezzel ezt az utat le is zártam, tehát nem próbálkoztam tovább, de hát nyilván település szinten eljutottam mindenhova, különböző rendezvényekre, azért elmentem nyilván, tehát ezekre a településekre is, hiszen ez is egy nagyon fontos üzenet, hogy én minden lakót pártól függetlenül fogok képviselni, és megint csak ezt szeretném kérni a polgármesterektől is, hogy ők is így járjanak el, mert sok esetben ebben is van negatív tapasztalat, hogy akár politikai alapon, vagy politikai nézet alapján ér bárkit bármilyen megkülönböztetés, akár pozitív, akár negatív irányba. Most a választásokat követően nyilván elindult, vagy hát nem nyilván, de kötelességből is, nekem is kötelességem, nekik is, hogy kialakítsunk egy párbeszédet, hívjuk munkaviszonynak, és a megbocsátás az nagy erény, és én így bennem nincsen sértődöttség a korábbi negatívumokkal kapcsolatban, és ezt kérem mindenkitől, hogy békésen tudjunk egymás mellett élni, de a memóriám ott nyilván nem kell, és nem is szeretném törölni, tehát hogy a felejtést azt ne kérje senki, a megbocsátás az pedig megtörtént, hiszen ez a cél, hogy tudjunk együtt dolgozni, együttműködni, hiszen a polgárokat együtt kell képviselni, és ezt építeni is kell, hiszen én megint csak személy szerint mind a 86 ezer emberrel nem tudok egyesével kapcsolatot teremteni. Nagyon sokan keresnek és írnak, hogy ígyunk meg egy kávét, hát 86 ezer kávét nem tudok meginni, de pont ezért kellene, hogy működjön, hogy ugye vannak a helyi képviselők, az önkormányzati képviselők, nekik nem tudom, pár utca tartozik hozzájuk, ők vigyék az ügyeket tovább az önkormányzatokhoz, és onnan jöjjön akár hozzám egy ügy, tehát hogy megvan ennek is az útja, de akár itt helyben, ugye Dabas a székhelyünk a 18 településnek, lesz majd egy iroda, lesz majd fogadóóra, de az is véges, tehát hogy nyilván lesznek, nem mind a 7-5 napján fogok én itt ülni, és tudok egyeztetni az emberekkel személyesen, hanem ezt az utat szeretném erősíteni, hogy ez a hívjuk piramis rendszernek, ez valójában működjön. Úgyhogy igen, voltak rosszul sikerült mondatok, akár polgármesterek részéről is a kampány alatt, főleg itt az utolsó hetekben, amikor már mindenkiben fokozottak voltak az érzelmek, volt ugye szektársoknak hívtak minket, most erről szerintem lehet beszélni, ugye most Csobogó Szökőkút itt a Dabas főterén is, ami rendezvényünk előtti nap, hirtelen megjavult, úgyhogy voltak ilyen hívjuk sérelmeknek, és ha már itt tartunk, akkor ugye szerintem ezt mindenki átélte, hogyha ha őt bántják, tehát engem személy szerint, úgy kérdezted is, hogy én hogy éltem meg, én úgy vágtam ebbe bele, hogy mentálisan is erősnek éreztem magam. Erre a feladatra tehát tudtam, hogy nem lesz egy séta galop. Tehát az engem ért bántásokat úgy érzem, hogy tudtam kezelni, de amikor az ember szeretteit bántják, azt a közösséget, az fájt. Gondolok igen itt az előbb említett dolgokra. Úgyhogy én erről azóta beszéltem az érintettekkel, hogy szeretnénk igen konstruktív együttműködést kialakítani, és kezdjük nulláról. Még nem mindenkivel sikerült, hiszen most szombat óta vagyok hivatalban, de szeretném folytatni ezt az egyeztetést, hogy akivel, akár az én irányomban, tehát kölcsönösen, én azt gondolom, senkit nem bántottam meg, de tényleg megint ott van minden videó poszta a Facebookon, továbbra is mondom, hogy én vállalom, nem töröltünk egy posztot sem. Úgyhogy erre számítok, és én ezt szeretném kérni, hogy tudjunk együttműködni, tényleg politikai nézetektől függetlenül, mert közös a cél. Egy hajóban nevezünk, Magyarországért dolgozunk, a helyi polgárokért dolgozunk, mindannyian, én így fogalmaztam a megbízó levelem átvétele során is, hogy nagyon nagy szembeszéllel kellett megküzdenünk csapatszinten, de ezt a nagy szembeszélet, ezt a sok energiát, amit ebbe a szembeszélbe fektettek emberek, ezt most próbáljuk egy irányba és egy közös vitorlába terelni, és ezt a közös vitorláshajónkat egy irányba irányítani, mert látjuk a problémákat, mindannyian ebben élünk, lehet róla nem beszélni, de kimegyünk és látjuk az utakat, látjuk az egészségügyet, az oktatást, a vízháztartást, tehát hogy a kiszáradás szélénál elsivatagosodik a körzetünk is, itt a felső homokhátság területén, a szociális háló, a gyermekvédelem, tehát igen, a zöld füzetemet most itt kinyithatnám és rólhatnánk, de alapvetően igyekszek én is egy pozitív szemléletet kialakítani, hogy a problémák léteznek, de menjünk tovább, mi a megoldás. Tehát mindig a megoldásra törekedjünk, és ne süppedjünk bele, és ne az legyen a mentalitás, hogy ha nem beszélünk a problémára, akkor nincs is. Mert sokszor nem csak anyagi kérdés az, hogy egy problémát megoldjunk, de nagyon sok esetben igen. De sokszor a szándék, és nagyon erős a helyi civil közösségek is, nem csak a Tisza-szigetekre gondolok itt, hanem nagyon sok önkéntes van és civil szervezet, akik méltatlan körülmények között látták el eddig is sokszor az állam feladatait, ők továbbra is ott vannak, és továbbra is ők tetrekészek, és sokszor tapasztaltam olyat, hogy ők cselekednének, de nem tehetik meg, mert akkor kiderül, hogy a probléma egyáltalán létezik. És ha nem beszélünk, akkor azt hiszük, hogy nincs probléma. És sokszor akár egy iskola esetében is a szülők megtettek volna bármit saját költségen, egy bármilyen felújítást, vagy dolgok helyrehozatalát, és nem tehették meg, mert akkor egyáltalán napvilágot lát az adott probléma. Ez nem. Vállalni kell a problémákat, vállalni kell a következményeket. Ugye ezt is sokszor mondjuk, hogy a következmények nélküli országnak vége. Tehát ezeket föl kell vállalni, ha hibázunk. Én is azt gondolom, hogy ezeket tudom fogadni, hogyha valaki konstruktívan megkeres, hogy Máté, ez így nem volt jó, akkor tanuljunk a hibákból, hibázni szabad, emberek vagyunk, mindannyian, a politikusok is, a képviselők is fogunk hibázni, de a bűn, vagy a negatívum, hogyha ha abból a hibából nem tanulunk, és a szőnyeg alá seperjük. Úgyhogy erre biztatok mindenkit, hogy ez szerint járjon el.
3: Nagyon megy az időnk, és még csak a múltba vagyunk, de talán zárjuk le a blokkot egy utolsó kérdéssel. Ugye, ha itt már te is említetted a kérdéseket, természetesen azt azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy lesz majd lehetősége téged is kérdezni következő alkalmakkor, ha jössz. Most ugye direkt nem terveztük úgy, hogy hallgatói kérdésekre is válaszolj, de természetesen lesz lehetőség, kérdezhetnek ugyanúgy, mint a többi polgármestert, vagy a többi vendégünket a későbbiekben. De mielőtt lezárnánk a múltat, ugye, ha jól rémlik, talán Albert Hirschen jelentél meg először nyilvánosan. Ott már beszéltél tervekről, programokról, ami ugye a körzetnek volt a legfontosabb kérdése, vagy kérdése, amire majd akár a következő 4 évben megoldást kell találni. És utána szépen sorba, hogy te is említetted, mentél végig a településeken. Aztán eljött a választás napja, április 12, és talán az, illetve most hétvége volt az, ami talán kiemelkedik számodra. Ugyan élted meg például április 12-ét, illetve hogyan fogadtad egyrészt az eredményeket, illetve a szombati napot hogyan éltétek meg közösen?
4: Igen, április 12 végeredményben igen egy gyönyörű nap volt. Az első szó, ami eszembe jut, az a mérhetetlen fáradtság. Tehát, hogy akkora menetelés volt, meg annyi rengeteg munka az én részemről is, meg tényleg az egész csapat részéről, hogy én irtózatosan fáradt voltam. Tehát azt hiszem, hogy ott nem is tudtam felfogni, hogy mi történik. De valójában ez volt a cél, és ezt tűztem ki ennek a kampány időszaknak az elején, hogyha ezt az érzést fogom érezni, hogy én mindent megtettem, akkor itt nincs oka szégyenkezésre, sikerül, ahogy sikerül, és ezt az érzést, ezt éreztem még az eredmények ismerete előtt is, hogy hát így a végkimerültség határán voltam én is, szerencsére így tett rosszul azért nem lettem, és akkor ugye a magas részvételi arány az már reggel látszott, és itt a mi körzetünkben, akár már azt hiszem a reggel 9-kor jöttek az első részvételi eredmények, nagyon magas volt a mi körzetünkben is kiemelkedően, és mi ezt erősen sejtettük, hogy ez nekünk kedvez, és hát így is lett. És akkor én este fölmentem a budapesti közös ünnepségre, egy rövid időre, mert tényleg írtófáradt voltam, úgyhogy ott azért nem sok időt voltam, és aztán kellett jó pár, hát nem is nap, szerintem hét, itt még úgy kezdtem utolérni magam, mostanra azért sikerült, akár mentálisan, akár fizikálisan, tehát most már azért jól vagyok, és akkor igen, eljött a most szombati nap, ami egy igazi ünnepnap volt, mondhatom, hogy a demokrácia ünnepe, és tényleg fantasztikus érzés volt itt a körzetünk képviseletében ott lenni. Ezt egyébként először talán március 15-én éreztem meg, amikor ott is ugye hatalmas tömegben fölállhattunk a Hősök terén a színpadra, hogy nem magamért álltam ott, hanem mondhatom, hogy értetek. És ez egy nagyon megható érzés, most is meghatódok. Mert korábban, igen, hát én már sokféle színpadon ugye versenytáncoltam, akár világbajnokságon, világjátékokon képviseltem a hazánkat a táncpartneremmel, de ez most mégis egy másfajta képviselet volt. Kicsit visszakanyarodva itt, hogy hogyan fogadtak, meg milyen negatívumok értek, igen, ez is sokszor elhangzott, hogy én, hát most mit keres itt egy tánctanár, hát kikérem a tánctanárok nevében egyfelől, és a magam nevében erre nagyon büszke vagyok, hogy versenytáncoltam világjátékokon, 9. helyezéssel képviseltem hazánkat 2013-ban magyar bajnokként, de ezzel párhuzamosan közgazdász vagyok, alapmesterszakot végeztem a Corvinus Egyetemen, tehát hogy erről se feledkezzünk meg, de ha most idézőjelben csak tánctanár lennék, arra is írtó büszke vagyok. Úgyhogy visszakanyarodva igen a szombati napra, nagyon felemelő érzés volt, nagyon ünnepélyes, sokszor megható, ugye a gyerekek, amikor bejöttek zenélni, mindenki látta, ott szem nem maradt szárazon. Számomra az mindig egy megható pillanat volt, amikor ilyen harsona fanfárok kíséretében a történelmi zászlókat behozták az ülésterembe, vagy kivitték, úgyhogy volt számtalan megható pillanat. Így az ülésterem patkójában ülve én szemben ültem a, hát most már mondhatjuk, hogy ellenzéki oldallal, fideszes és mi hazánkos képviselőkkel, azt azért rossz volt látni, hogy ők ezt nem kezelték méltósággal. Ezt a helyzetet, tehát volt, aki rágózott, rúzsozta magát, mert így a beszédek közben egymással röhögcséltek, beszélgettek, tehát nagyjából, mint egy iskolai klub délutánon. Ugye a mi hazánkos képviselők, ők a gyerek előadás előtt fölálltak és kivonultak, tehát én azt gondolom, hogy ezeknek nem volt jó üzenete, de lehet, hogy volt ebben egy szándékosság is, hogy a mi ünnepünket egy kicsit elrontsák, de nem sikerült, tehát hogy ez egy gyönyörű nap volt mindannyiunk számára, egy meghatározó élmény, és tényleg ezúton is köszönöm a bizalmat mindenkinek, és ezzel együtt érzem és érezzük a felelősséget is, tehát történelmi felhatalmazás, a Tisza 141 fős frakciója, de ugyanakkor történelmi felelősség is, amit egyébként nap mint nap éreztetnek is velem az emberek, úgyhogy igyekszem, és minden erőmmel ezen leszek, hogy ennek a felelősségnek megfeleljek.
3: Innen folytatjuk tovább a beszélgetést, egy hosszabb szünetre megyünk most el, meghallgatjuk majd a friss híreket, hiszen ugye szombaton megalakult az új Tisza kormány, és el is indult ma már a munka, ugye most már a jelölteket, miniszteri jelölteket hallgatják meg éppen. Erről is fogunk beszélgetni, meg hát itt a következő időszak munkájáról, úgyhogy tartsatok velünk a hírek után is.
6: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Tessék,
8: itt a reklám.
9: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
7: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
8: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
7: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
9: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
10: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
12: Sztereó.
13: Sztereó.
12: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
13: de témázunk veled,
12: és rólad is beszélgetünk.
13: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
12: Rejtélyek és megoldások.
13: Sztereó.
12: Sztereó.
2: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: Folytatjuk tovább a Sztereót itt a 93.4-en, és egy utolsó blokkal még visszajövünk kicsit beszélgetni a jövőről. Pestalmi megye 13-as szám egyéni választókerületén országgyűlési képviselője Hende Máté a vendégünk. Végbeszéltük már a múltat, a választást, a hétvégi kormányalakítást, és ugye itt a hétfő elindultak a munkák, ugye éppen a miniszteri jelölteket hallgatják már meg a mai napon, illetve a holnapi napon is ez fog megtörténni, és hogyha jól tudom, 4 órakor már össze is ül az országgyűlés első ülése, és meg lesz tartva. És ugye te is szerepet kapsz majd holnap, ugye már lehetett tudni, vagy így hallani, hogy a Művelődési Bizottság tagja leszel, illetve abba fogsz majd munkálkodni. Majd azért beszéljünk arról is, hogy ide mi tartozik, mivel fogtok foglalkozni, és utána majd még beszélgessünk a régiónkról is egy kicsit, de most akkor így tágabb értelemben ország irányítás tekintetében akkor mi is lesz itt a feladatod?
4: Így van. Elnézést, igen, hogy egy kicsit ilyen hosszúak vagyunk, de talán itt 4-5 hónap lemaradást kell behozni. Igen, szóval, hogy az országgyűlés működése bizottságokon keresztül is történik, tehát, hogy van összesen 20 plusz egy bizottság, ugye így hívjuk, hogy már van egy plusz egy, ami a nemzetiségi ügyekkel foglalkozik. A 20-ból egy a Művelődés Bizottság, aminek vagyok én is a tagja. Ez egy 11 fős bizottság összesen, és mindegyik bizottságban érvényesül ugye a 2/3 arány, tehát a 11-ből 7/7 fő a TISZÁS, van 3 Fideszes, Fidesz-KDNP, és egy fő Mi Hazánk. A miénk az pont, mindenhol ugye van egy elnök, a miénk az pont Fideszes elnökléssel megy, Szent Királyi Alexandra lesz a mi bizottságunknak az elnöke, és van 2 alelnök, ők pedig tiszások, tehát ez nyilván mindig fordítva van, hogy amilyen az elnök, akkor a másik oldalról érkezik az alelnök, és Radnai Márk, illetve Rost Andrea lesznek az alelnökei ennek a bizottságnak. Igen, Művelődési Bizottság, 3 alpilléren nyugszik ez pedig a sport, a kultúra és a média, tehát ezekről fogunk elsősorban értekezni, és igen, ahogy mondtad, már jelenleg is, tehát ebben a pillanatban, a percekben is zajlanak a bizottsági meghallgatások. Én majd holnap reggel vagyok érintett, tehát ezért tudok most itt lenni, mert a mai napon a mi bizottságunk nem ülésezik. Ilyenkor a miniszterjelölteket meghallgatják a bizottságok, ahol egyfelől bemutatkozik, elmondja a vízióját, és lehet kérdezni is tőle, Mi ugye Tar Zoltánhoz tartozunk elsősorban, az őt fogjuk meghallgatni holnap reggel, és akkor igen, ahogy mondta, délután 4-kor pedig már beiktatják a minisztereket, elmondják ők is a miniszteri esküjüket, és akkor ezt követően tud felállni a minisztériumok. Minisztériumból pedig 16 darab lesz, tehát hogy nem pont ugye az előző 20 plusz 1-es létszám vagy darabszám, hanem 16 minisztérium lesz. Ugye mindenhol most már megvannak a miniszterjelöltek, őket hallgatjuk most meg, és akkor holnap pedig beiktatásra kerülnek.
3: És hát lesz munkátok, hogyha így nézzük, hogy sportmédia és kulttúra, hiszen az elmúlt hetek azért hangosak voltak. Sportról annyira nem, de ugye azért a sport tekintetében is időről időre előjöttek például akár az M4-es csapatoknak a finanszírozása, vagy különféle sportágaknak a támogatása, hogy nem volt mindig megfelelő. Gondolom ezzel is fogtok azért majd foglalkozni, hogy azért ne csak a látvány sportok legyenek majd előtérben nyomva. És hát azért itt van a média, ugye itt azért nagyon sok vád ért bizonyos médiumokat, és hát itt van a kultúra, ahol ismét az utóbbi hetekben azért elég sok mindenre fényderült.
4: Igen, mindegyikről lehet beszélni egyesével. Igen, talán a sport, ami hozzám a legközelebb áll, hát ott is, hát azért láthatjuk, hogy ha a sportágakat nem lehet besorolni, tehát hogy egyébként pont ez a baj, mert minden sportág egyformán fontos, és attól, hogy mondjuk nekem, meg bár mindenkinek megvannak a saját személyes kedvencei, attól még nincs különbség sportág és sportág között, de most ott van, hogy a nem olimpiai sportágak, én ugye ennek voltam a káros útja, vagy hát elszenvedője. Ugye versenytáncosként mi soha semmilyen támogatást nem kaptunk, tehát mindent csak a szüleimnek köszönhetem, hogy én ezt tudtam csinálni. Tehát ők voltak a szponzoraim mindig is. Vannak az olimpiai sportágak, ott azért már van finanszírozás, és akkor mindenek felett áll a futball, a foci, és megint mielőtt kiforgatja bárki, soha nem valami vagy valaki ellen beszélünk, hanem valami mellett, tehát nem a rovására fog történni semmi, tehát most ne jegyjen meg senki, hogy most akkor a foci az háttérbe szorul, mert hogy szeretnénk a többi sportágat méltóképpen kezelni, ugyanúgy a tömegsport és az iskolai sportok, tehát hogy minden település, tehát akár ha itt nálunk mondom, a legkisebb települések, Mike Buda és Tatár-Szentgyörgy, tehát az ottani gyerekeknek is ugyanaz a lehetősége legyen, és ne legyen a sportolásra, és ne legyen ez egy luxus, vagy egy kiváltság. Mert oké, ott van a napi kötelező testnevelés óra, de látjuk, és a szülők biztosan tapasztalják, tehát egyetértünk abban, hogy ennek az infrastruktúrális háttere az hiányos. Tehát amikor az iskolában a folyosón, meg a lépcsőn kell tesiórázni, meg nincsen eszköz, meg nincsen hozzá megfelelő számú pedagógus se, akkor tehát lehet ilyen törvényeket hozni, meg jó is, meg kell, mert mondom, nekem is ez a szívügyem, de akkor ahhoz meg kell teremteni a körülményeket is. Úgyhogy a sporttal kapcsolatban ez lesz a cél.
5: Igen. A kultúrával is hasonló a helyzet, hiszen ugyebár az önkormányzatoktól minél több pénzt vontak el, ők is hát a látszólag talán legkevésbé fontos, ez nagyon idézőjelesen mondom, területről, a kultúrától vonták el az összeget, úgyhogy a kultúrához való egyenlő hozzáférést is biztosítani kell már egészen mikrotelepülési szinten is.
4: Abszolút, így van. Ugye azért ez egy közgazdasági alaptétel, hogy a kultúra az nem egy gazdaságilag nyereséges dolog, tehát hogy igen, ahogy mondod, ettől lehet leginkább elvenni a forrásokat, de a kultúrának nem ez a lényege, hogy hasznot termeljen. A kultúra az mindannyiunk öröksége, ezt ápolni és védeni kell, és igen, akár itt most az elmúlt hetekben volt hangos az NK-s botrányoktól, hogy kik milyen pénzeket kaptak, tehát minden ott is folyt szét a pénz, túlárazva, valós teljesítmények nélkül osztogatták a pénzt, és hát ezért nem jutott azokra a területekre, ahova kellett volna. Úgyhogy itt is óriási problémák vannak, és akkor megint csak a médiára hátkanyarodunk, akiknek itt a propaganda terjesztésében óriási felelőssége van, és hogyha egy szóval vagy egy mondattal kéne összefoglalni az elmúlt 16, ki honnan számolja kormányzás bűneit, akkor én azt gondolom, hogy az emberi lelkekben és mentális károkozásban tett problémák a legsúlyosabbak, mert utakat, vasutat tudunk felújítani, de az emberi lelkeket gyógyítani nagyon nehéz lesz. Nyilván ezen is dolgozni kell. De ha belegondolunk, akár a kisgyerekek, akik már ebben nőttek bele, tehát én is, ahogy itt jártuk az utcákat, és kint voltunk, nem egyszer kisgyerek jött oda, és kérdezte, hogy akkor most lesz háború, vagy nem lesz háború? Tehát, hogy ez a fajta megvezetés, és az embereknek erre a... Hát ugye mindenkinek a biztonságra való törekvése legalapvetőbb emberi szükséglete, tehát ez egy olyan ösztön, hogy biztonság, ez az a kiinduló pont. És hogy ezt kihasználni, és ezzel visszaélni, és az emberek félelmére alapozni, éveken keresztül kampányolni, ez most lehet, hogy erős, és akinek nem inge, ne vegye magára, de ez a társadalmunk ellen elkövetett bűncselekmény. És ebben igen, a közmédiának is, meg azoknak a médiumoknak is óriási felelőssége van. Lemeltünk arra a szintre is, hogy azok akár műsorvezetők, riporterek, akik, hogy téged idézelek, Ági, a szájukkal mondták ki ezeket a hazugságokat, az bűn. Mert nyilván egy háború az egy rettentő dolog, de ezzel az embereket mentálisan megnyomorítani, az is egy rettentő dolog. Úgyhogy ez nagyon fáj, nekem személy szerint is, és ez nehéz lesz ezt helyrehozni. És igen, amikor a gyerekek erről kérdeznek, hogy most akkor mi újság a háborúval, meg nem, meg a választások után is tudom, hogy akik ezeket sokan sajnos tényleg őszintén elhitték, mert hogy ezt hallgatták reggeltől estig minden, vagy a legtöbb csatornán keresztül, ők ezt tényleg elhitték. Hát volt olyan, tudom, hogy másnap leköltözött a pincébe óvóhely gyanánt, mert hogy akkor itt most háború lesz, nem lesz. Mi is mindent ugyanúgy meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ne legyen, ott van a mindenkori honvédség, tehát hogy ez nem egy személy, meg nem egy párt fog megvédeni minket a háborútól. A NATO tagjai vagyunk, az Európai Unió tagjai vagyunk, aminek szintén az alapvetése a béke és a biztonság, és ezt kiforgatni, ez mondjuk ki, hogy ez bűn, ellenünk elkövetett bűn.
3: Menjünk tovább azzal a témával. Rengeteg topikot dobtál be, ezeket rá lehetne ugrani, de időnk az véges ilyen tekintetben. Viszont akkor beszéljünk a szűkebb régiónkról. Milyen víziókat látsz, milyen megoldandó feladatokat? És ugye azért azt se felejtsük el, hogy ugye 13-as körzetet képviselette, de itt már polgármesterekkel is beszélgettünk erről a témáról, hogy azért itt vannak olyan témák, olyan feladatok, amik azért átnyúlnak, itt ugye azért valamilyen szinten együtt kell dolgozni, akár a 8-as, akár a 9-es, vagy esetleg még a 10-es választókerületi képviselővel, vagy az ott lévő településekkel, itt gondoljunk csak az 5-ös útra, gondoljunk csak arra, hogy mondjuk a 142-ös vasút felújítása, de a vízgazdálkodás, szennyvíz, csatornázás, stb. Tehát itt azért rengeteg megoldandó feladat lesz.
4: Így van, és sok igen, vagy választókörzeteken átívelő probléma, ahogy mondtad, az útfelújítások, a vasút, a vízháztartás, tehát hogy igen, nyilván ez is egyfajta politikai akció volt, hogy a választókörzetünket, meg a körzeteket főleg Pest megyében átrajzolták, tehát hogy Pest 13-as körzet most van először, úgyhogy ilyen szempontból is történelmi a mi sorsunk, eddig ugye csak 12 körzet volt, ezt bővítették ki 14-re, és így raktak össze olyan településeket, amiknek közigazgatásilag egyébként mondhatjuk, hogy semmilyen kapcsolódása nem volt korábban, úgyhogy nehéz lesz ez a munka, de ennek helyenre sikerült megnyerni ezt a körzetet is, és igen, együtt kell működni, és fogunk is együtt működni a körzet, vagy a környező képviselőkkel. Hál' Istennek jó viszony van, itt mindannyian a kampány során, főleg azért a Pest megyéket jobban ismerem, a képviselőket, kialakult egy jó viszony, úgyhogy tudunk együtt kiállni, akár például ez is egy érdekes a három településnek, a hozzánk tartozó Inácsnak, egy másik körzethez tartozik Felső-Pakony, egy harmadikhoz pedig Ócsa, tehát ennek a három településnek van egy közös szennyvíztisztítója, ami több éve, ha jól tudom, 2019 óta már engedély nélkül üzemel, mert hogy olyan állapotban van. Na itt például akkor a három körzet együtt tud fellépni és cselekedni. A vasút, 142-es vasút is sok és több több körzetet érint.
3: Úgyhogy ott akkor át is nyújtok Bácskiskunkba is.
4: Azt igen, igen, Lajos Mizse, Lajos Mizse végállomással, hát ez is igen egy, hát egy mondhatjuk, hogy szégyen volt ez a 142-es vasút. Ugye kettő óra alatt teszi meg a 72 kilométeres szakaszt Budapest-Lajos Mizse között. Tehát ugye ezt volt is egy ilyen videónk és akciónk, hogy biciklivel tudtuk tartani a lépést a vonattal. Úgyhogy ez egy nagy feladat. Ugye a víz és szennyvíz kapacitások és hálózatok rendbetétele, és megint csak ugye ezek akkora projektek, hogy meg akkora költségvetéssel, hogy ne várjuk, hogy ez most akkor holnap elindul. Nyilván sok esetben már vannak korábbról tervek, tehát nem a nulláról kell most kezdeni, de amint mondtam, jelenleg a Magyarország takarója az elég kicsi, tehát hogy láttuk, és jönnek, és még valószínűleg fognak kiborulni abból a bizonyos szekrényből a csontvázak, hogy mekkora a költségvetés hiánya az elő, ez is sajtóhír, tehát hogy nem nagy titkokat árulok most el, tehát az egész éves előirányzott költségvetési hiánynak már a 90%-át most elérte a kormányzat, tehát hogy iszonyat hátrányból és hiányosságokból indulunk, és ezért is kérem az emberek türelmét, tehát, hogy ne várják azt, hogy az elmúlt sok év lopását és kifosztását most csettintésre tudjuk pótolni. Tehát soha nem látott méretű az állam háztartás hiánya, ugye kínai hitelekből finanszírozták ezt, és hát igen, ezért dolgozunk, hogy az Európai Uniós forrásokat viszont minél előbb haza tudjuk hozni, ami nekünk jár. Ugye ezek ezért nem tudtak jönni, hiszen ennek vannak feltételei, tehát ez nem ilyen könnyű adomány. Tehát vannak feltételi, ezekkel el kell számolni meglepő módon ezekkel a pénzekkel és forrásokkal. Hát erre az előző kormányunk nem volt képes vagy hajlandó, és ezért nyilván ezek a források megszűntek, és ezt szeretnénk minél előbb visszaállítani, ezzel párhuzamosan pedig igen a korrupciós csapokat pedig elzárni. Tehát ez ilyen otthon, hogyha megnézzük az otthoni családi háztartást, akkor logikus, hogy a bevétel növelése, a kiadás csökkentése, bár ez nem egy legális kiadás volt eddig, ugye a korrupciós elfolyások, ugye minden túlárazottan működött, akár bármilyen beruházás, építkezés, ezt mindenki látta, csak nem merte kimondani, úgyhogy az őszinte és tiszta beszéd időszaka következik. Én erre kérek mindenkit, most már nincs mitől félni. Megyünk előre, és együtt építünk egy élhetőbb, működő Magyarországot, mert hogy ezt csak együtt tudjuk. Tehát, hogy nem az a, hát összesen 199 képviselő ül a parlamentben, nem a 199 ember fogja. Nekünk az a feladatunk, hogy a körülményeket megteremtsük, és a stabil és élhető körülmények között az emberek végre tudjanak dolgozni, hiszen rengeteg kiváló és tehetséges szakember van Magyarországon, és szeretnénk, hogy ha ők a külföldön élők haza is jönnének, és már most, hál' Istennek, hallottam több ilyen esetet, akik most először elkezdtek azon gondolkozni, hogy külföldről hazaköltöznek, nem véletlenül költöztek el, úgyhogy várjuk haza minden magyart, hiszen mindenkire szükség van ahhoz, hogy együtt építkezzünk, mert van feladatunk, és van mit építeni.
5: És neked mi lesz a most következő feladatod, hogyha...
3: Még mielőtt előbeszélni, még egy kérdés ide vonatkozólag, ugye, és akkor ez is lesz a nagy feladatotok most is, tehát a ti bizottságotoknak is fontos szerepe van, hiszen ugye augusztus végéig meg kell, hogy érkezzen egy ilyen eurós támogatási csomag.
4: Igen, igen. Az, hogy a mi bizottságunkat ez majd hogyan fogja érinteni, erről most konkrétumot még nem tudok mondani. Ugye most állnak fel ezek a bizottságok is, meg a rendszer, meg hát nyilván sok esetben ez miniszteri szinten történik, tehát nem is az én szintemem, de egyelőre erről technikai információkat nem tudok én se. elmondani, de hát ezt megint csak a médiából láthatjuk, hogy elindultak az egyeztetések, tehát hogy akár Magyar Péter, akár Orbán Anita, mint aki a külkapcsolatokat képviseli, már egyeztetnek, és már elindult egy ilyen folyamat, hogy hát hívjuk meg előző lépéseknek, hogy onnantól, hogy most már törvény adta keretek között történjenek ezek az egyeztetések, már előtte egy jó konstruktív kapcsolatot kialakítsanak, úgyhogy a megelőző lépések már láthatjuk, hogy elindultak, és hát igen, amint mondtam, a feltételeket pedig teljesíteni kell ahhoz, hogy ezek a pénzek megérkezzenek, de megint csak ne azt gondolja senki, hogy valaki kiutazik repülővel, és akkor teli bőröndökkel tér haza, vagy csak valaki rányom most a zöld gombra, és már jön az utalás, tehát ezért dolgozni kell, és megfelelni.
3: Hát egyre jár az agyunk, úgyhogy Ági, akkor fel is teszi az utolsó kérdés, ez lett volna nekem is.
5: Tehát mi a most következő feladatot immár regnáló országgyűlési képviselőként?
4: Igen, hát megint csak ugye ez a lépésről lépésre, téglárról téglára. Ugye a holnapi nap a következő feladat, a miniszterek meghallgatása során, és akkor utána tudunk erről elkezdeni majd beszélgetni, hogy konkrétan milyen struktúrában, milyen rendszerben beszélgetünk. A korábbi tapasztalat az volt, hogy a hétfő-keddi napok a plenáris ülések, ugye a patkóban, a szerda-csütörtöki napok a bizottsági ülések. Eddig ezek nem minden héten voltak, várhatóan most azért intenzív lesz a munka, tehát hogy akár minden héten fogunk ülésezni, mert tényleg égető problémák vannak, nincs mire várni, és akkor marad a pénteki nap, amikor pedig itt tudok lenni a körzetemben, és akár fogadóórát tartani, keressük, folyamatban van, hogy legyen egy saját helyi irodánk is, ahol ezeket a fogadóórákat tudom tartani, megint csak lesz ennek egy nyitvatartása, tehát hogy nem mindig én fogok ott ülni, hanem lesz egy irodavezető, ő is tudja fogadni az embereket, és felírni az ő problémáikat, de továbbra is azért azt javaslom, kérem az emberektől, hogy nyilván mi egy iránymutatást majd fogunk tudni adni, hogy az ő problémájával hova kell elindulni, de rendőrségi ügyekben, meg büntető jogi kategóriába eső ügyekben nincs eljárási lehetőségem. Nem is szeretnék én semmilyen esetben ilyen döntőbírót vagy békítőbírót játszani. Ez nem az én feladatom. Az én feladatom a képviselet. Ehhez persze igen, tudni kell a problémákról, és fogunk is segítséget nyújtani, hogy az ott problémával milyen irányba induljon el, és ez megint valószínűleg egy ilyen rendszerkritika, amit tapasztalok most a saját bőrömön, hogy mindenféle problémával megtalálnak az emberek, mert hogy eddig várhatóan nem találták meg az útját annak, hogy az ő problémáikkal hova fordulhatnak, vagy ha meg is találták, akkor ott zárt ajtókra találtak, és akkor most azt remélik, hogy most én egy új felületként, vagy mi egy új felületként tudunk eljárni, de a legtöbb esetben nem. Tehát, hogy mindennek megvan az útja, eljárás útja, ezeket kell követni a továbbiakban is. Úgyhogy megyünk, dolgozunk, még bennem is, és bennünk is nagyon sok kérdőjel van, hogy néz majd ki a mi munkánk. Hát nyári szünet nem lesz, várhatóan. Úgyhogy, vagy csak nagyon rövid, ugye klasszikus értelemben eddig megint csak az volt a tapasztalat, hogy van egy nyári-nyári szünete, meg egy téli szünet az országgyűlésben. Most, ha a törvény azt mondja, hogy ez kell, és azért a bizottsággyűlések biztosan, hogy zajlani fognak. Ugye mindig az első 100 nap az egy ilyen kritikus pont, ugye az embereknek rengeteg elvárás van, meg tényleg hát itt elhangzott sok-sok ígéret, tehát hogy ezeket el kell kezdeni beváltani, megvalósítani, hogy legyen kézzelfogható eredmény, ne csak a levegőbe beszéljünk, tehát hogy ezen igen dolgozni fogunk. Most, amik a következő napokban rám várnak, hogy találkozok azokkal a polgármesterekkel is, akikkel eddig nem tudtam, és velük is egyeztetek az adott település érintő kérdésekről, tehát hogy azt az utat, amit a választások előtt elkezdtem, hogy egyáltalán felmérjem a helyzetet, azt folytatom. Tehát igen, mindig ez a nulladik lépés, hogy képbe kerüljek, akár a különböző szervekkel, tűzoltóság, rendőrség, mentő szolgálat, iskolák, közintézmények, szociális szféra, sok mindenkivel igen tudtam találkozni már a választások előtt, de sok mindenkivel nem, tehát most hivatalból, és ez egy nagyon szép és azt gondolom méltó üzenet, hogy ma délután innen az első utam, első hivatalos utam. Megint csak igen elérzékenylök. Egy gyermek otthon van a körzetünkben, ez Pilisen van, és oda látogatok el ma délután. Most már hivatalos mi voltomban, és ott is és most már fogadnak, és tudok egyeztetni az ott dolgozókkal, és akár nekik, akár más ilyen szegmensben dolgozónak a munkáját ez úton is hálásan köszönöm, és köszönjük. Itt azt gondolom, hogy rájuk fér egy hatalmas elismerés, és egyfajta hívjuk rehabilitációnak, mert nagyon sok gyermekvédelmi botrány került napvilágra az elmúlt, és ezek napvilágra is kell kerülni, meg pedofil ügyek, de hogy ez miatt nem szabad általánosítani természetesen, tehát hogy ők kiváló szakemberek és kiváló emberek nagy betűvel, akik azt a hivatást választották, hogy mások gyermekeit gondozzák és nevelik. Úgyhogy ma első utam hozzájuk vezet.
5: Na hát nyári szünet egyébként nálunk sem lesz, úgyhogy nem leszel egyedül, aki dolgozni fogsz egész nyáron, és hát most már rendszeresen a vendégünk leszel, az időpontról pedig egyeztetünk.
3: És hogyha jól vettem ki a szóvaidat, akkor péntekenként.
4: Lehet, hogy akkor lehet elérni
3: engem. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük.
4: Kicsit hosszabbra nyújtunk, mert itt sok volt a lemaradás.
3: Így van. De ez egy bemutatkozó beszélgetés volt továbbra is, tehát tényekről, konkrétumokról, illetve hallgatói kérdésekről legközelebb már fogunk tudni beszélni, úgyhogy csak biztatni tudjuk a hallgatókat, hogy figyeljék, ha jön Máté, és természetesen tőle is lesz majd lehetőség a következő alkalomtól telefonon, vagy pedig írásban kérdezni. A mai műsorunk vendége Pest vármegye 13-as választókerületének országgyűlési képviselője Hende Máté volt. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm szépen.
14: Ezek voltak a reggel témái.
15: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
16: Nachrichten,
17: Novel,
16: Noticias,
17: Novinky,
16: News,
17: magyarul és érthetően
16: hírek.
15: Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózióvédelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest adott hont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárak is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek. Nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékvárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hívet ajánlják. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
18: Lelátó extra!
19: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Visszalépett az új lengyel a Pest vármegyei harmadosztályban. A Pest vármegyei harmadosztály déli csoportjának mezőnye a Hajrára, azaz az utolsó négy fordulóra megfogyatkozott. Az eddigi 14 helyet ugyanis már csak 13 sportszervezet folytatja a bajnokságot, mivel az új lengyeli DSE férfi felnőtt csapat a múlt hétvégén 22. forduló előtt létszám problémák miatt visszalépett. Az új lengyelnek a 2025-2026-os versenyévadban elért eredményeit az MLS Pest vármegyei versenybizottság törölte, valamint a bajnokságból kizárta a csapatot, így a hátralevő fordulókban egy-egy gárda mindig szabadnapos lesz. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódobost.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
20: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
17: Rádiódobos, az otthon hangja.
19: 2026. május 12-én kedden reggel 6 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt az év 132. napján, amikor is a pongrácok ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. Bele is kezdünk az újabb napba. Zala Rászon felvételét indítom, aztán hamarosan hozom a friss közlekedési infokat, na meg azt is megnézzük, hogy miket ünneplünk a mai napon.
17: Az ország szívében
20: együtt a legjobbakkal.
17: Rádió Dabas,
20: az otthon hangja.
21: TikTok, ébren vagy?
17: Rádió Dabas, az otthon hangja.
19: Miket ünneplünk a mai napon.
17: Az ország szívében
20: együtt a legjobbakkal.
17: Rádió Dabas,
20: az otthon hangja.
21: TikTok, ébren

0: csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökkére csorog a véremben.
1: És a ma reggelt már is folytatjuk tovább közlekedési infókkal. Az M0-as autó déli szektorán, az M5-ös autópálya irányában a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs-Sali vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva, a 6-os főúton keresztül lehetséges. Aztán az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani onnan, sem a pihenőhely, sem az 54-es út nem érhető el. A javasolt kerülőutat táblák jelzik, az 54-es út felől viszont fel lehet hajtani a pályára. Aztán megyünk is tovább, méghozzá az 5-ös főútra, mert hogy Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét Kossuth lakótelep városrészen kábelt fektetnek, a 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, a 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közmű építés miatt félpályás korlátozás van érvényben. És végezetül a 405-ös főúton, Újhattánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozáson érvényben a forgalmat jelző lámpák irányítják.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: TikTok, ébren vagy?
6: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádió Dabas.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Hétvége megnyomom, oh, pénteken, szombaton, oh.

0: A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

2026. május 12-e van, és hát számtalan érdekes ünnep, világnap kapcsolódik a mai naphoz. Például ma van az ápolók nemzetközi napja, Florence Nightingale, a modern ápolóképzés alapítójának születésnapján tisztelgünk az ápolók munkája előtt. Aztán szintén ma van a krónikus immunológiai és neurológiai betegségek világnapja. Ide tartozik a fibromialgia és a krónikus fáradtság szindróma tudatossága napja is. Ünnepeljük a vándormadalakat is. Sok évben, például 2024-ben és 2026-ban is május 2. szombatjára vagy hétvégére esik, ami érinteti május 11-ét vagy 12-ét is. Aztán ünnepeljük a limerikek napját is. Ezen a napon a rövid, ötsoros, humoros verseket, a limerickeket ünneplik. A nap Edward Lear angol költő születésnapjához kötődik, aki népszerűvé tette ezt a műfajt. Furcsa mód, de ünnepeljük a kilométeróra számlálót is. Ez a nap az autóink futás teljesítményét mérő műszer tiszteletére jött létre, ahogyan a mogyorós fudzs nap is, az édes szájúaknak dedikált nap, amikor a mogyoróval dúsított krémes karamell kerül a középpontba. És egy érdekesség még a végére, a gyökérkezelés tudatosság napja is ma van, bár nem mindenki találja viccesnek, ez a nap a fogászati beavatkozás fontosságára hívja fel a figyelmet, némileg szokatlan módon. Na hát, lehet választani a mai napból is, és lehet választani kedvencek közül is, én már is hozom Csepper Rohan felvételét a folytatásban.

0: az ország szívében együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Scared Man's World.

0: Visszatértünk Európába az új kulturális miniszter szerint. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amit közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: 70-es,
1: a 80-as,
0: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

0: tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Déli időben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
2: Wilserker.
1: Wilserker.
2: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban,
3: ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
0: Ez reklám volt.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Őrizetbe vették Bóna Zoltán volt országgyűlési képviselőt. Újra elkezdődtek a mezőgazdasági hangárgyúzások Alsó-Némedi határában. Felhős lesz az ég.
9: Hírmondó.
10: Rólunk szól.
9: Régiónk hírei.
10: Első kézből.
9: Első kézből.
8: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 12-e van, kedd, reggel 7:30. Őrizetbe vették Bóna Zoltán volt országgyűlési képviselőt. A nyomozó ügyészség tegnap házkutatást és lefoglalást tartott a politikus Dunavarsányi otthonában, majd az eljárási cselekmények után gyanúsítottként hallgatta ki. A gyanú szerint a 2014. május 6-a és 2026. május 9-e közötti időszakban országgyűlési képviselőként dolgozó politikus visszajött azzal a lehetőséggel, hogy választókerületi munkáját az országgyűlés hivatala által finanszírozott munkatársak segíthették. Az ügyészség szerint megállapodott Halásztelek 2024-ben megválasztott polgármesterével arról, hogy a polgármester egyik hozzátartozóját a Fidesz országgyűlési frakció személyi titkárként alkalmazza úgy, hogy valós munkavégzésre nem kerül sor. A megalapozott gyanú alapján a felek abban is megegyeztek, hogy a kifizetett munkabér egy részét visszajuttatják a politikusnak. A hatóság szerint a 2024. szeptember 12-én megtévesztéssel megkötött, valótlan tartalmú munkaszerződés révén az országgyűlés hivatalát összesen 14,3 millió forintos kár érte. A nyomozás adatai szerint az érintett személy a tényleges munkavégzés nélkül felvett fizetés jelentős részét rokonának adta át, aki ebből rendszeresen több százezer forintot juttatott vissza a volt képviselőnek a jogviszony fenntartásáért. A fiktív munkaviszony 2026. április 22-én azonnali hatállyal megszűnt. A Daköv Kft. Megkezdte a Csíf-Haraszti vízmű régóta tervezett vezérlésének korszerűsítését, amelynek célja egy a mai követelményeknek megfelelő modern rendszer kiépítése. A vezérlés átkötését és az új rendszer élesítését tegnap kezdték meg, a munkálatok pedig várhatóan a hét több napján is folytatódnak. Emiatt időszakos vízhiány előfordulhat. Az új vezérlési rendszer üzembe helyezésével a vízmű valamennyi fontos paramétere folyamatosan nyomon követhetővé válik, így a szakemberek már kisebb hibák esetén is azonnal be tudnak avatkozni még azelőtt, hogy az a lakosság számára vízhiányt okozna. A korszerűsítésnek köszönhetően a szivattyúk működése is összehangoltabb lesz, ami elengedhetetlen a stabil és folyamatos víznyomás biztosításához. Ezt a régi rendszer már nem tudta megfelelően kezelni. Emellett pontosabban ellenőrizhetővé válik a víztároló tartályok töltöttsége és tényleges kihasználtsága is, így a vízkitermelés szabályozása hatékonyabbá válik. A rendszer biztonságos működését hosszú távon az új 100 köbméteres víztorony fogja tovább erősíteni. Az építése a jelenlegi tervek szerint a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt az év vége felé kezdődhet meg. A víztorony üzembe helyezése után egy esetleges rövidebb vízműleállás esetén is biztosítható lesz a település vízellátása a tárolt készlet erejéig, miközben a stabil víznyomás fenntartása is megoldottá válik. Újra elkezdődtek a mezőgazdasági hangágyúzások alsó-némedi határában. 2024-ben a képviselőtestület döntése nyomán elektromos vadvédelmi kerítéselemeket igényelhettek a gazdálkodók, és helyezhettek ki a földterületükre térítésmentesen. Az eszközöket alkalmazzák is a tulajdonosok. Ezzel egy időben a testület úgy döntött, hogy időben korlátozza a hanghatással járó vadriasztó készülékek használatát. Jelenleg a madarak riasztását szolgálhatja a készülék, ellenük az elektromos kerítés nem megfelelő védekezési módszer. Dr. Tüske Zoltán polgármester elmondta, szem előtt tartják a gazdák érdekeit, azonban a lakosság nyugalmát sem lehet folyamatosan zavarni, így csak hétköznap használhatják az eszközt. A hanghatások miatt Felsőpakony polgármestere Nagy János tájékoztatást kért Alsó-Némeditől. Leaszfaltozzák a Délegyháza határút Dunavarsány-Akácfa utca közötti útszakaszt. Délegyháza község önkormányzata és Dunavarsány város önkormányzata közös célként határozta meg a közigazgatási határ mentén elhelyezkedő határút Akácfa utca érintett szakaszainak burkolat felújítását. A rekonstrukció a vasút sortól egészen az iskola utcáig terjed. A beruházásról Keresztesi Balázs Dunavarsány polgármestere és Ribul Antal Délegyháza polgármestere közös videóüzenetben tájékoztattak.
1: Dunavarsány város önkormányzata és Délegyháza község önkormányzata ezelőtt jó pár hónappal eldöntötte, hogy a közös úgynevezett Határ utca, illetve Akácfa utcát közösen felújítják. A következő időszakban napokon belül a felújítás megtörténik, összesen több mint 1200 méter hosszan, 4 méteres széles utat fogunk közösen kiviteleztetni. A vasútsortól a Halász Lajosné utcáig sűjesztett szegéllyel fogjuk, illetve a Halász Lajosné utcától az iskola utcáig pedig sűjesztett szegély nélkül fogjuk az utat kiviteleztetni. Ezúton is szeretném megköszönni Rübül polgármester úrnak, hogy Délegyháza önkormányzata a gesztorálást magára vállalta. Bízom benne, hogy minél hamarabb meg fog épülni ez az útszakasz.
2: Minden építkezés, ez is problémákat fog okozni legalábbis rövid távon, de igyekszünk egyrészt erről tájékoztatni a lakosságot, hogy mivel kell szembenézni, mondjuk az útlezárásokkal, másrészt pedig rávesszük a kivitelezőt, hogy a lehető legprofi módon és a lakosság kíméletével végezte a csodálatos munkát, aminek én speciál nagyon örülök, mert csomó-csomó forgalmat le fogunk tudni venni Dunavarsány területéről, és aki mondjuk nem Dunavarsány centrumába, a vasútállomásra, a művelődési házba vagy a környékén re akar menni, az itt hátul el fog slisszolni, ahogy sokan teszik, és ezáltal is könnyebbé teszik a dunavarsányiak.
8: Újabb összeget különített el Vecsésváros önkormányzata az esővízgyűjtő pályázatra. A pályázati felhívás és a jelentkezési lap május 18-án 8 órától 24 óráig lesz elérhető Vecsésváros honlapján és Facebook oldalán. A jelentkezési lapot kitöltve és saját kezűleg aláírva e-mailben csatolni kell, vagy ügyfélfogadási időben személyesen odaadni az ügyintézőnek a vecsési polgármesteri hivatalban. A pályázati határidő megkezdése előtt, illetve utána küldött jelentkezési lapok érvénytelennek minősülnek. A nyertes pályázókat e-mailben értesítik az eredményről. A tartályok átvételére június 12-én, valamint június 13-án 8 és 10 óra között lesz lehetőség.
9: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
10: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
9: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
10: www.radiodabas.hu-ra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
8: Általában felhős lesz az ég, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, azonban napközben az ország középső tájain kisebb eséllyel számíthatunk csapadékra. Az északnyugati szelet sokfelé erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!

0: Rádió Dabas az otthon hangja, hanghajó után már is megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Megváltozott időjárásunk, hiszen egy hidegfront érkezik. Északnyugat felől erős hidegfrontra kell számolnunk. Emiatt esőzápor két hullámban, még pedig reggel, kora délelőtt, illetve a késő délutáni esti órákban várható. Napközben a csapadékmentes időszakban felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a szél északnyugatira fordul, erős, viharos lökések kísérletik, hajnalban egyébként azért annyira nem volt hideg, illetve most sincs olyan hideg, 13 fok van, napközben viszont nem lesz sokkal melegebb, 18 fok lesz a csúcshőmérséklet, aztán szerda reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor keleten észak-keleten alakulhat ki, a nyugati észak-nyugati szél még több felé élénk a főváros környékén időnként erős lesz. Kora reggel 09, napközben pedig 15 és 20 fok várható, és csütörtökön már egyébként 23 fok lesz a csúcs. Jelen pillanatban ez a legmelegebb nap a héten, viszont hétvégére majd ismét egy erős rehülés érkezik vasárnap csapadékkal, és 17 fok lesz ismételten a napközbeni csúcs. Pollen jelentés szerint közepesen erős a pollen koncentrációja a tölgynek, az eperhaféleknek, illetve a pázsitfűféleknek, továbbra is alacsony a nyír, a dió, a fenyőfélék, illetve a vadgesztenye pollenje, a kültéri allergén gombák spóraszáma pedig jellemzően alacsony. És a mai hidegfront alakítja az időjárásunkat, az arra érzékenyek fejfájást, görcsös panaszokat tapasztalhatnak, ingadozhat a vérnyomás, nő a stroke kockázata, kismamáknál akár korábban beindulhat a szülés. A többfelé erős, helyenként viharos szél tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat.
2: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Freddy és a Pain and Glory szólt itt a 93.4-en. Most pedig megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. A szokásoshoz képest is erős a reggeli forgalom, emiatt tolódás, araszolás alakult ki, például az M4-es autóton Monornál is Üllőnél, valamint az 51-es úton Taksonytól, illetve a 31-es úton Maglodnál. Aztán baleset történt az Örkény Újhartyán bekötő úton, Újhartyán és Hernád között, az 5-ös kilométernél a forgalmat megállították, aki teheti, Dabas felé kerüljön. Egyébként nem is lehet behajtani erre az útszakaszra, mert hogy például Hartyánnál is már a körforgalomnál terelnek a rendőrök. És ide tartozó információ, hogy a 625-ös buszok terelt útvonalon 15-20 perc késéssel közlekednek Hernád térségében történt teljes útzár miatt, mivel ugye nekik is kerülniük kell. Ezek a legfrissebbek így kora reggel.
1: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte, a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld területek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 8:04 már is folytatódik tovább a reggelit a 93.4-en, és kezdődik a lapozóra. Megnézzük, hogy az elmúlt 24 órában mi történt külföldük-e belföld, gazdaság, illetve bulvár tekintetében.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: olvasd bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádiódabas, az otthon hangja.
2: A Telexin arról, hogy kedd reggelig 72 munkáspárti parlamenti képviselő szólította fel lemondásra Keir Starmer brit miniszterelnöket, miután a párt hatalmas vereséget szenvedett a múlt heti választásokon, írja a BBC. Starmer hétfőn arról beszélt, hogy be fogja bizonyítani a szkeptikus

0: politikusoknak, hogy nincs igazuk, de elismerte, hogy kormányok követett el hibákat. Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentett, hogy a kormányzó munkáspárt múlt heti súlyos választási veresége ellenére sem mond le, mert ezzel szerinte káoszba dönteni az országot. További részletek a Telexen. Aztán az Index arról ír, hogy Iliana Jotova, bolgár államfő, Ruman Radevet kérte fel kormányalakításra, aki abszolút többséggel nyerte az április 19-i választást új formációjával, a Progresszív Bulgáriával. A politikus korábban a légierő parancsnokaként is dolgozott, mielőtt 2017-ben az ország elnökévé választották. Bulgáriában 5 év alatt 8. alkalommal volt kormányváltás, így egész Európa árgus szemekkel figyeli, hogy sokak által második Orbán Viktornak nevezett kormányfő milyen politikai irányba vezeti tovább a balkáni országot, ezt elemzi az Index. És az Origo pedig arról ír, hogy az iráni háború és a hormuzi szoros blokkádja a Covid-járványhoz hasonló helyzetet idézett elő a légi közlekedésben. Az emberek inkább kivárnak a repülőjegyek és a nyaralások lefoglalásával, mivel a légitársaságok több tízezer járatot töröltek, és a szakértők további járattörlésekre számítanak. A kialakult helyzetet tekintettel a repülőjegyek árának csökkentésével próbálják motiválni az utazni vágyókat, hogy ne halogassák a repülőjegyek megvásárlását. Többet is megtudhatsz a témában az Origón.
1: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra.
3: A Rádió Dabas 93.4-en.
4: Zseja! Csak

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádiódabas. Az otthon hangja.
2: Már is folytatjuk tovább a lapozórát itt a 93.4-en hazai vonatkozású írásokkal. A 24.hu ír arról, hogy Magyar Péter miniszterelnök szombaton a beiktatásakor megtartott beszédében újfent lemondásra szólította fel több közjogi méltóságot, ahogy azt már április 12-i választások éjszakáján is megtette. A felszólítást kapott Sólyog Tamás köztársasági elnök mellett többek között Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke és Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész is. A gazdasági versenyhivatal és a legfőbb ügyészség a Telex érdeklődésére reagálta a megismételt felszólításra, amit elutasítottak. A GVH sajtóosztálya azt írta, hogy tájékoztatom, hogy a gazdasági versenyhivatal elnökét eskü kötelezi a hivatali szolgálatának ellátására. A GVH elnöke mindenkor az esküjét és a jogszabályokat betartva jár el, ezért nincs indoko lemondani, írta a GVH sajtóosztálya. Hogy a többi közjogi méltóság mit mondott, elolvashatod a 24.hu-n. A Telex arról ír, hogy lejárt a kampányplakátok leszedésének határideje. Hétfőn 16 órakor járt le a határideje annak, hogy eltüntessék a kampányplakátokat a közterületekről. A szavazás napjától kezdve 30 napja volt a politikai szereplőknek, pártoknak és jelölteknek leszedni a plakátokat. Ha ezt elmulasztották, akkor kiszámlázzák nekik a leszedés díját. És az Index pedig azzal foglalkozik, hogy miután Kapu Tibor nyíltan vállalta, hogy szimpatizál a Tisza párttal és a parlament előtti rendszerváltó rendezvényen is megjelent, számos bírálat érte őt a Fidesz támogatói részéről, akik hálátlansággal és árulással vádolják. Szemen köpte a gazdit, oda piszkit, ahonnan enni adtak neki, elköltötte az ország 40 milliárdját, olyanokra adta voksát, akik végig támadták a magyar űrprogramot, áruló. Ezek csak a szalonképes kommentek, amiket Kapu Tibor kapott a közösségi médiában a Fidesz szimpatizánsaitól, miután nem titkolta, mely csoportulásokra voksolt, majd május 9-én a parlament előtti rendszerváltó bulin is feltűnt. Móna Márka Mandiner egykori újságírója a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést vasárnap, amelyben egy fotót osztott meg Kapu Tiborról, aki a rendszerváltó ünnepélyen fotózkodott a rajongóival, és feltette azt a kérdést, hogy tiszás lett-e Kapu Tibor. Tovább folytatódik az írás az Indexen.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
3: És már is itt vagyok a menüajánlóval, és a mai első állomásunk az a Szarvas Bangó étterem, ahol a mai napon csorbalevest készítenek. A klasszikus sámenőjük tempurában sült garnélarák zöldséges fafülgombás kínai tésztával, a B-menü feta sajttal és érlelt csonkával töltött grillezett csirkemel, olivás, bazsalikomos mártással és jázmin rizssel. A vegán ételük francia rakott burgonya, a mentes étel fokhagymás zöldbabos mongol marharagú, míg a desszert medgyes brownie. Az A konyha ajánlata francia hagymakrémleves békönös pirítossal, a főételük ma cukini bundás csirkemel rizssel, friss salátával, vagy pedig brassói apró pecsenye savanyúsággal. A napi ajánlat rántott sajt rizssel, zöldfűszeres tartármártással, még a desszert fahéjas almás pite. A sári ABC-ben balkonyi csirkeragú leves készül, az A menü tejberizs, a B menü pedig rántott trapista sajt zöldséges jázminrizssel. A napi ajánlatban szerepel zöldfűszeres krémsajttal töltött rántott borda petrezselymes burgonyával, vagy pedig csirkemel dübári módra zöldséges jázminrizssel. Bármelyiket is választod majd, jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
4: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivál és női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
8: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
9: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Értéket közvetítünk.
11: Közérdekű információk.
3: Ifjúsági táncház lesz május 18-án 17 és 21 óra között Dabason a Kossuth Művelődési Központban. A táncházat vezeti Pesti Lili és Orsos Péter, az élő zenét Anka Péter és barátai biztosítják. Aztán ismeretterjesztő leadásra és közönség találkozóra hívják az érdeklődőket a Skarica Máté Városi Könyvtárba Ráckevén május 19-én 18 órától. Vendég pedig Szécsi Noémi, József Attila díjas író, aki elsősorban Régen minden lánynak jutott férj című könyvéről beszél majd, utána pedig szívesen válaszol kérdésekre, más műveivel kapcsolatban is. A rendezvény ingyenes, de támogatásokat a Becsület kasszában köszönettel fogadnak.
2: A Rádió Dabas. Közérdek.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádiódabas. Az otthon hangja.
2: Már is folytatjuk tovább a lapozórát gazdasággal. Az üzletem.hu ír arról, hogy a következő 4 év legfontosabb feladata a befektető és a lakossági bizalom helyreállítása, a korrupció felszámolása és a kiszámítható gazdasági környezet megteremtése. Ezt mondta bizottsági meghallgatásán Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter. A gazdaság jelenlegi rossz helyzetéért a korábbi politikai vezetés a felelős, a kilábaláshoz gyökeres szemléletváltásra van szükség, kiszámítható szabályokat kell hozni, biztosítani kell a tisztességes verseny feltételeit, hangsúlyozta a bizottsági meghallgatásán Kapitány István leszögezve, hogy a korrupcióval szemben zéró toleranciát hirdetnek. További részletek az üzletem.hu oldalon. Aztán szintén itt írnak arról, hogy a közlekedéspolitikában jelentős feladatok tornyosulnak Magyarország előtt. Ezt már Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Közlekedési és Beruházási Bizottságának ülésén mondta. A munkát a szembesítéssel kell kezdeni, mert csak olyan kérdés van, amelyekben nem lehet tisztán látni. A múlt aktáit megnyitják, átnézik a helyzetet, és feladat lesz a szabálytalanságok feltárása hatóságokkal együtt működve, sorolta a leendő miniszter az MTI beszámolója szerint, hogy még mi hangzott el, szintén az üzletem.hu oldalon olvashatod el. És a privátbankár arról ír, hogy folytatódnak keddeggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza kormány, majd összeül az országgyűlés és esküt tesznek a miniszterek. A parlament honlapon olvasható meghívók szerint reggel 8 órakor 4 bizottságban folytatódnak a meghallgatások. Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság ekkor hallgatja meg Görög Márta igazságügyi miniszter jelöltet. Ebben az időpontban várják a művelődési bizottságba Tarz Zoltánt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosát, és ugyancsak 8 órától számol be elképzeléséről. A Szociális Bizottságban Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter jelölt, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter jelölt kinevezés előtti meghallgatása is ebben az időpontban kezdődött el a Parlament Vidék és Településfejlesztési Bizottságában.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Zárjuk a lapozórát a bulvár hírekkel. A blik.hu-n olvasott arról, hogy zaklatás vétsége miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen az esztergomi rendőrkapitányság, miután Dömösön több személyhez is hamisított katonai behívókat juttattak el. A dokumentumokon egy a Honvédelmi Minisztérium pecsétjére hasonlító jelzés is szerepelt, ami tovább fokozta a megtévesztést. A hatóságok megerősítették, hogy a behívók nem valódiak, és egyértelműen szándékos megtévesztésről van szó. Maradjunk még a Bliknél, mert szintén itt írnak arról, hogy Róna Egon, az ATV ismert műsorvezetője, őszintén mesélt az életéről, a karrierjéről, illetve az anyagi helyzetéről az Én és a Pénz című YouTube műsorban. Mint azt a Blik megírta, a riporter egy ízben súlyos anyagi válságba került, és még a háza is elúszott, amikor nem fizették ki az eladásra szánt cégeit, sőt meg is fenyegették. Az újságíró túllépett a múlt történésein, büszke az öt gyerekére, miközben a pénz szerepét átértékelte az életében. Erről olvashatsz tehát a blik.hu-n. És hát lassan minden napra jön egy új információs Szabó Zsófi magánéletével kapcsolatban. A legújabb hír az, hogy férjhez is ment születendő gyermeke édesapjához, ezt már a Femina.hu írja meg. Pénteken robbant a bomba, amikor kiderült, hogy a Moka műsorvezetője babát vár. Az idáig csak pegyka szinten lehetett sejteni, hogy párkapcsolatban él, de semmi konkrétumot nem tudhattunk arról, ki is a férfi, akiben beleszeretett. Tegnap írta meg a Femina is, hogy a tévés párja egy milliárdos szír üzletember, akivel a Story.hu információi szerint már össze is kötötték az életüket. További részletek a Feminán.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra. A Rádió Dabas 98.2.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: És az óra végén ismét kinézzünk az utakra, megnézzük, hogy aktuálisan mi a helyzet vételkörzetünkben. Az Útinform tájékoztat bennünket arról, hogy az M0-as autó déli szektorán, Sziget-Szent Miklós térségében az M1-es felé három személyautó és egy kis tehergépkocsi ütközött össze. A 17-es kilométernél a két belső sávot lezárták, torlódás alakult ki, ami már több mint 5 kilométer. És a szokásoshoz képest erősebb a reggeli forgalom, ami a torlódásra, araszolásra kell készülni a főváros felé tartóknak. Például az M0-as autóton Pécelvecsi és Dunaharaszti térségében, aztán az M4-es autóton Monornál és Üllőnél, ezen kívül a 31-es főúton Maglódnál, valamint az 51-es főúton Taksonytól. És reggel történt egy baleset Őrkény Újhartyán bekötő úton, ez a 4609-es jelőút Újhartyán és Hernád között. Az 5-ös kilométernél a forgalmat megállították, aki teheti, Dabas felé kerülhet. És ez a baleset érinti a 625-ös buszokat is, ők terelt útvonalon járnak, így a menetidő is hosszabb lett, nagyjából egy 15-20 perces késéssel kell számítani Hernád térségében, úgyhogy ha ezekre várnátok, akkor mindenképpen számítsatok hosszabb menetidőre, illetve késésekre.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajtozálhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
4: de témázunk veled,
3: és rólad is beszélgetünk.
4: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
3: rejtélyek és megoldások.
4: Sztereó.
5: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
1: És bele is kezdünk a keddi Sztereóba. Köszöntjük azokat, akik az éteren keresztül hallgatnak bennünket, vagy élőben követnek a Rádió Dabas Facebook oldalán, illetve a délutáni ismétlés hallgatóit is. Mai vendégünk Nagy András Gábor, bugyi polgármester, akit köszöntök is a műsorban. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
1: És amivel kezdjük a beszélgetést, pontosan egy hónappal ezelőtt zajlottak az országgyűlési választások április 12-én, és hát jelentős érdeklődés volt a lakosság részéről, illetve az állampolgárok részéről az önkormányzat, illetve az országgyűlési választásokon. Ugye rengetegen vettek részt a korábbi választásokhoz képest. Ugyanígy volt Bugyin is. Hogyan értékeli ezt a magas részvételt?
6: Nagyon örülök neki, mert tisztább képet ad, mint hogyha kevesen mennek el, és utána egymást mutogatnak az emberek, hogy ki szavazott és ki nem szavazott. Hát közel 80%-a a szavazásra jogosultaknak szavazott Bugyi nagyközségben is. A szavazatukat leadók 44,24%-a szavazott dr. Bilisics Zitára, a Tisza párt képviselőjére, aki szombattól esküdtett országgyűlési képviselője Bugyi nagyközségnek is.
1: Így van, ugye szombati naptól tehát már megvan az új országgyűlési képviselő a térségnek, így hát ugye Bugyi érdekeit is képviselni fogja majd a parlamentben. Dr. Bilisics Zitával volt esetleg már előzetesen akár egyeztetés, illetve milyen jellegű együttműködésre számítanak?
6: Még a kampányidőszakban ő is, mint minden jelölt, meglátogatott minket, és elbeszélgettünk a település helyzetéről és a település jövőjéről. A jelenlegi helyzetben azt mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy jó kapcsolatunk lesz. Mondhatom, hogy mindig jó kapcsolatunk volt az országgyűlési képviselőnkkel. Én most is biztos vagyok benne, hogy jó, konstruktív kapcsolatunk lesz.
1: Vannak olyan kifejezett fontos feladatok, amikben az együttműködésre szüksége lesz, vagy akár az ő támogatására, vagy az ő lobbizására, hogy és akkor itt már talán rá is térhetünk az elkerülő útügyét, és ide be tudjuk hozni, hiszen azért, ha jól tudom, ő is nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy ő is azért szívügyének tekinti, hogy ez elkészüljön, és itt azért korábbi beszélgetésekben is szó volt arról, hogy itt azért komoly határidők vannak.
6: Igen, mindenféleképpen a együttműködésre van szükségünk, mert hogy jövő év első negyedévében vagy második negyedévében lejárnak az építési terveink, tehát mindenféleképpen szükségünk van arra a lobby tevékenységre, amit, vagy hát nem is lobby tevékenységre, hanem inkább hathatós közbenjárásra, amit az országgyűlési képviselőtől elvár a település az elkerülő út ügyében.
1: Nyilván, még csak a bizottsági meghallgatások vannak, illetve csak most fognak hivatalba lépni a miniszterek is a mai nap folyamán délután, tehát még ugye érdemi munka nem történt, de akkor gondolom folytatódik majd az egyeztetés. Van még egyébként más téma, amiben együtt kell majd működni?

0: szorítás során a rágcsáló kürülékével, vizeletével fertőzött por belélegzése közvetítheti a fertőzést, vagy egy erdei kiránduláson az erdei rágcsálók által összemászkált szamóca, szeder, amit elfogyaszt egy kiránduló, tehát ezek révén fertőződhet valaki. Ez az újvilági változat, ez az andok változat az, ami emberről emberre terjedhet, mert míg az óvilági változatok, tehát a nálunk honos vírusok elsősorban vesekárosodást idéznek elő, addig az újvilági változat tüdőgyulladást okoz, és ennek következtében a kilélegezett vírus is tartalmazhat esetleg vírusrészecskéket, és így másik emberre átkerülhet.
1: Itt ugye azt mondják a szakemberek, hogy azért olyan jellegű világjárványt nem tudna okozni, mint amit ugye a Covid idejében tapasztaltunk. Ez azt jelenti, hogy itt ahhoz, hogy emberről emberre kerüljön át, szorosabb testi kontaktusnak kell kialakulni, vagy ugyanúgy akár egy köhögéssel, tüsszentéssel, mint hogy a Covid terjedt, azért átadható?
0: Most még nem. És ezt a mostot szeretném hangsúlyozni, és azt, hogy jelen tudásunk szerint ez a vírus mutációra ugyanúgy hajlamos, mint a koronavírus, tehát azért is kísérjük folyamatos figyelemmel és fokozott figyelemmel, mert nem tudjuk, mi lesz belőle. Az első gyanús jel az az volt, hogy a hajóról kiszállt utasok közül, Szent Ilonáról, Dél-Afrikába ment egy utas, aki aztán később meg is halt, és aki Hollandiába akart repülővel utazni, és az a KLM utas kísérő, aki nem engedte felszállni a repülőgépre, és csak rövid ideig volt vele érintkezésben, ő fertőződött, és Hollandiába visszarepülve a KLM géppel, ő ott kórházba került, megbetegedett, kórházba került, és jelenleg is karanténban van. Tehát mindaz igaz, amit mondanak, hogy jelen tudásunk szerint emberről emberre nehezen terjed, és ott a hajó zárt közösségében volt csak lehetőség arra, hogy nagyobb számban megbetegedjenek és fertőződjenek az utasok. Ez a KLM gép stewardess, ez felveti annak gyanúját, hogy esetleg rövidebb érintkezés során is átjuthatott a vírus, ennek a körülményei még tisztázásra várnak, de minden esetre gyanakvásra ad okot.
1: A nagy kérdés, hogy ellenszer, valamilyen megelőzési mód van-e ebben az esetben, mert ugye a Covid-nál is ugye az volt a probléma, hogy csak utólag sikerült az oltásokat kifejleszteni. Ebben a betegségben hogy állunk ilyen tekintetben?
0: Vakcina jelenleg nincs forgalomban. Koreában, tehát ahol az eredeti felfedezése volt a vírusnak, és Kínának a Koreával szomszédos területein van lokálisan alkalmazható vakcina, de ez nincsen az egész világra engedélyezve. Vannak vakcinák kifejlesztés alatt, de forgalomban még egy sincsen. Tehát megelőzni nem tudjuk, a gyógyítás az pedig a tünetek enyhítésén és a betegek közérzetének javításán munkálkodik, tehát a gyógyításnál a vesekárosodást előidéző esetekben a lázcsillapítás, a dialízis segíthet, a tüdőgyulladást előidéző újvilági törzseknél az oxigénterápia, szélsőséges esetben a lélegeztetőgép alkalmazása jön szóba. Most ugye ez az utóbbi változat, ami a haláleseteket okozta.
1: Ugye alapvetően, legalábbis, hogy így beszélünk róla, nekem ilyen trópusi betegségnek tűnik ez a vírus. Ettől függetlenül, ugye tegnapi hírról...
0: Bocsánat, hogy szavába vágok, egyáltalán nem. A hajó az Ushuaia nevű argentin kikötővárosból indult, ami a szinte legdélebbi pontja az amerikai földrésznek, tehát ott jóval hidegebb van, mint itt nálunk, az már szinte a sarkörnél van, ugye a Hornfok a déli pontja az amerikai földrésznek, tehát ez a fertőzés

0: az Andokban, hideg régióban élő rágcsálók között is előfordul.
1: Na hát akkor már meg is lett száfolva, hogy igazából arra szerettem volna csak kiukadni, hogy ez mennyire van mondjuk egyébként az egész világon jelen, csak mondjuk most, hogy ugye nyilván itt ugye a közösségi média, ugye erről is beszélgettünk, hogy ugye azért ezek fel tudják nagyítani ezeket az eseteket. Azért is kérdezem, mert ugye pont tegnapi hír volt, hogy a szomszédunkban, Ukrajnában is találtak már ilyen megbetegedést.
0: Ó, hát nálunk is minden évben több tucatnyi volt, amikor több tucatnyi is volt, tehát ezek, még egyszer mondom, az óvilági törzsek nálunk is előfordulnak, és ez az ukrán eset is azok közé tartozik, tehát itt is a vírusváltozatok között tegyünk különbséget, ugyanúgy, mint a koronavírusnál, nem mindegy, hogy a wuhani változatban betegedett meg valaki, ami ugye sokkal súlyosabb és nagyon gyakran végzetes kimenetelő volt, vagy pedig most, amikor már az Omikron változat van, ami egy náthaszerű felső légúti megbetegedés, tehát a változatok azok a hantavírusok esetében is nagyon erőteljesen különböznek a megbetegítő képességben. Tehát még egyszer mondom, ami nálunk van, ami a ukrán eset is volt, Lengyelországban is már ugye beszámoltak újabb esetekről, tehát ezek mind az óvilági változatok, amik kevésbé veszélyesek. De nálunk is volt már haláleset sajnos ilyenből is, vesekárosodás miatt, de nem tüdőgyulladás miatt.
1: Hát akkor nagyjából szerintem tisztába tettük, tehát tulajdonképpen most figyeli a WHO is, hogy hogyan alakul itt a helyzet, és alapvetően ami most nagy kérdés, hogy itt a mutálódás az megtörténik-e, vagy egyelőre kordában tudták tartani terjedését. És akkor térjünk hát egy másik, ez már közelebb van hozzánk ez az eset, és hát ez is azért sok kérdést felvet. Ugye néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy TBC-vel diagnosztizáltak egy általános iskolai diákot Gyálon, és hát adódik a kérdés, hogy itt a kötelező védőoltások idején hogyan fordulhat elő ilyesmi?
0: A TBC-t ugye egy baktérium okozza, a tuberkulózis baktériuma. Hát Magyarországon ugye nagyon gyakori volt régen, Morbus Hungaricusnak is, tehát magyar betegségnek is hívták egy időben. A két világháború között nagyon sok áldozatot szedett. A védőoltás az 1960 óta kötelező, és azzal a Covid óta megint csak mindenki tisztában van, hogy az oltás nem véd meg a fertőződéstől. Tehát a BCG oltás, ami a tuberkulózis ellen véd, az a legelső oltás, amit minden gyerek megkap 30 napos kora előtt, legtöbbször még a szülészeten, ami előtt elhoznák a kórházból, a gyerek megkapja. És tulajdonképpen arra jó, hogy egy versenyfutásban vagyunk azzal, hogy a környezetünkben lévő tuberkulózis baktérium jut be előbb a beteg, vagy az egyén szervezetébe, vagy megkapja előbb a BCG oltást. Tehát azért első az oltások sorában a BCG oltás, hogy megelőzzük a környezetben lévő virulens megbetegedést okozni képes baktériumot, egy gyengített megbetegedést előidézni nem képes baktériummal, és immunitás alakuljon ki, mielőtt kikerül a környezetbe a gyerek, mert ez a baktérium itt van, önben is benne lehet, bennem is bennem lehet, bármikor bármelyikünk hordozhatja, de nem betegszünk meg tőle, mert védettek vagyunk. És ha valami miatt az immunrendszerünk meggyengül, akkor viszont megbetegszünk, vagy mondjuk hajléktalanok leszünk, és nem táplálkozunk megfelelően. Ezért van az, hogy a hajléktalanok között, vagy a szegregációkban élők között sokkal gyakoribb ez a fertőzés, a megbetegedés, mint az egészséges populációban, népességben. Tehát Magyarországon is évente több száz fertőzöttet azonosítanak, betegek is előfordulnak, akik kezelésre szorulnak, mert a baktérium itt van, csak betegséget nem okoz a vakcinázás miatt. De ha az immunrendszerünk meggyengül, akkor rögtön a betegség is kialakulhat.
1: Hogyha valakinél esetleg ezt diagnosztizálják, akkor milyen kezelés vár rá, illetve mennyire okozhat esetleg komoly maradandó károsodást, vagy tulajdonképpen itt azért a szervezet megfelelő gyógyszeres kezeléssel azért le tudja küzdeni?
0: Igen, antibiotikumok állnak rendelkezésre, és ezekkel gyógyítható a tuberkulózis. Sajnos az antibiotikum rezisztencia a mikobaktérium törzsek, tehát a betegséget előidéző baktérium törzsek között is terjed, tehát csökken az antibiotikum hatékonysága, és ezért különösen veszélyes az, hogyha a kezelés félbe marad. Tehát megint csak, ha valaki hajléktalanként nem megy vissza a kezelésekre rendszeresen, mert több hétig tartó kezelésről van ilyenkor szó, ő esetleg nem található, meg kikerül az egészségügyi rendszerből, akkor félbeszakad a kezelése, és adott esetben az ilyen esetek is segíthetik az antibiotikum rezisztencia kialakulását, tehát nagyon fontos, hogy végig menjen ilyenkor a kezelés addig, amíg a baktérium el nem pusztul a szervezetben.
1: Záró kérdésem már csak annyi lenne, hogy azért lassan közeledünk a nyári időszakhoz. Elvileg indulna ugye a nyaralási szezon. Nyilván ugye itt most olyan tekintetben is azért sok kérdés van, ugye főleg itt a különféle üzemanyag ellátással kapcsolatban, hogy aztán hogyan is alakul majd a nyár, ugye ez még nagy kérdés, de mondjuk, ha vegyük az optimális esetet, mindenki a kedve szerint arra helyre el tud utazni, ahova szeretne. Kell-e most esetleg valamilyen extra intézkedésre számítani, vagy valahol esetleg olyan tája van-e a világnak, ahol azért óvatosabban töltsük az időnket?
0: Mindenütt óvatosan kell tölteni az időnket, tehát a leggyakoribbak a különböző emésztőszervi fertőzések, amikor valaki kipróbálja a lokális élelmiszereket, és az utcai árustól vesz valamilyen ételt, és utána egy hétig nem tudja elhagyni a szállodai szobát, olyan hasmenése támad. Tehát az ilyenekre is kell, a szúnyog közvetítette fertőzésekre, tehát Amerikában, Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában a malária, a dengiláz, a csikungunya, tehát számos ilyen fertőzésről beszéltünk az elmúlt hetekben, hónapokban, és ezek világszerte többfelé várják az óvatlan utazókat, de emiatt ne halasszuk el az utazásunkat, mert a turizmus az azért ettől nem fog megállni, de legyünk tisztában azzal, hogy mindenhol sajnos a lokális, a helyi fertőzések azok előfordulnak.
1: Mi pedig köszönjük szépen a tájékoztatást, szerintem egy kicsit sikerült képbe kerülnünk, akár a hantavírussal, akár a TBC-vel kapcsolatban. Köszönjük szépen, hogy időt szakított ránk. Rusvai Miklós volt a vendégünk.
0: Köszönöm az érdeklődést, további szép napot!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A legnagyobb sztárok is otthonosan mozognak.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
3: Menjünk is tovább a menüajánlóval, és az első állomásunk most a Sári ABC, ahol a mai napon bakonyi csirkeragú leves készül, az A menü tejberizs, a B pedig rántott trapista sajt, zöldséges jázmin rizssel tartárral. A napi ajánlatban találhattok zöldfűszeres krémsajttal töltött rántott bordát, petrezselymes burgonyával, illetve csirke mellett dubári modra, zöldséges jázmin rizssel. Az A konyha ajánlata francia hagymakrémleves békönös pirítóssal, a főételek között találtok cukini bundás csirke mellett rizssel, friss salátával, illetve brassói apró pecsenyei csavanyúsággal. A napi ajánlatuk rántott sajt rizssel, zöldfűszeres tartármártással, a desszert pedig fahíjas almás pite. A szarvasbangóban a mai napon csorbaleves készült, ezen kívül választhattok a klasszikus ételek közül tempurába sült garnélrákot, zöldséges fafülgombás kínai tésztával, vagy feta sajttal és érlelt sonkával töltött grillezett csirke mellett, olivás, bazsalikomos mártással és jázmin rizssel. A vegán ajánlat francia rakott burgonya, a mentes pedig fokhagymás zöldbabos mongol marharagú, a desszert pedig meggyes brownie. Bármelyiket is választod, jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Ballag már a Vindiák tovább, tovább.
4: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
4: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
10: Egy hírom van az utakról, az M0-as autó déli szektorán Szigetszent Miklós térségében az M1-es felé a korábbi baleset helyszínelése véget ért, a 17-es kilométernél már minden sávjárató, de az időközben kialakult majd 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
11: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
12: Nachrichten,
13: Novel,
12: Noticias,
13: Novinky,
12: News,
13: magyarul és érthetően
12: hírek.
11: Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik. Európába, a nyugati értékközösségbe. Írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amit közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
13: Rádió Davas, az otthon hangja.
10: Így van, már is folytatódik tovább a délelőtt itt a 93.4-en, 11 óra múlt 5 perccel, Szigela felvételével már is indulunk. Érkezik majd Ági is, hozza a vételkörzet legfrissebb híreit, és érkezik majd Roli is, akivel a délutánt töltetitek itt az éteren keresztül.
13: A 70-es,
2: a 80-as,
13: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
13: az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

Rádi Dabas az otthon hangja, a TNT felvételével megyünk tovább hamarosan 11 óra 22 perckor, de előtte két programot hozok nektek, hiszen ne felejtsétek el, egész hónapban zajlik az 50. Ócsai Kulturális Napok, aminek keretében ma vers és prózamondó versenyt tartanak diákoknak. Ez délután 3 órakor kezdődik majd az Egresiben, úgyhogy akik szeretnék megmutatni tehetségüket az Egresi Kamaratermének kis színpadán, azokat várják. A délután folyamán az idei alkalom több jubiláló magyar költő, köztük Zerv Zoltán, Janikowski Éva, Kassák Lajos és Illés Gyula műveire irányítja a figyelmet, úgyhogy szólaljon meg a magyar irodalom most a te hangodon, ma délután 3-kor az Egresiben, és szintén ugyanott, holnap Vers minden áron címmel egy diákprogramot is tartanak. Egy különleges irodalmi alkalomra várják a fiatalokat az Egresibe. A Vers minden áron előadásban Sövegjártó Áron színművész hozza közel a fiatalokhoz a költészet világát. Ismert és kevésbé ismert versek szólalnak meg humorral, lendülettel és személyes hangon. Egy rendhagyó irodalmi találkozás, ahol kiderül, hogy a versek nem csak a tankönyvekben élnek, hanem bennünk is. Ez tehát a mai, illetve a holnapi program, de hát még számtalan programot találtok. Az Egresi oldalán meg is találjátok mindezt. Itt nálunk pedig már is itt van a TNT, és hamarosan érkezik Roli is, úgyhogy köszönöm a figyelmet. Találkozunk majd csütörtökön.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
5: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
4: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
5: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
6: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
7: Volkswagen.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
9: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Őrizetbe vették Bóna Zoltán volt országgyűlési képviselőt. Újra elkezdődtek a mezőgazdasági hangágyúzások Alsó-Némedi határában. Felhős lesz az ég.
12: Hírmondó.
13: Rólunk szól.
12: Régiónk hírei.
13: Első kézből.
12: Első kézből.
11: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Őrizetbe vették Bóna Zoltán volt országgyűlési képviselőt. A nyomozó ügyészség tegnap házkutatást és lefoglalást tartott a politikus Dunavarsányi otthonában, majd az eljárási cselekmények után gyanúsítottként hallgatta ki. A gyanú szerint a 2014. május 6-a és 2026. május 9-e közötti időszakban országgyűlési képviselőként dolgozó politikus visszajött azzal a lehetőséggel, hogy választókerületi munkáját az országgyűlés hivatala által finanszírozott munkatársak segíthették. Az ügyészség szerint megállapodott Halásztelek 2024-ben megválasztott polgármesterével arról, hogy a polgármester egyik hozzátartozóját a Fidesz országgyűlési frakció személyi titkárként alkalmazza úgy, hogy valós munkavégzésre nem kerül sor. A megalapozott gyanú alapján a felek abban is megegyeztek, hogy a kifizetett munkabér egy részét visszajuttatják a politikusnak. A hatóság szerint a 2024. szeptember 12-én megtévesztéssel megkötött, valótlan tartalmú munkaszerződés révén az országgyűlés hivatalát összesen 14,3 millió forintos kár érte. A nyomozás adatai szerint az érintett személy a tényleges munkavégzés nélkül felvett fizetés jelentős részét rokonának adta át, aki ebből rendszeresen több százezer forintot juttatott vissza a volt képviselőnek a jogviszony fenntartásáért. A fiktív munkaviszony 2026. április 22-én azonnali hatállyal megszűnt. Újra elkezdődtek a mezőgazdasági hangágyúzások Alsó-Némedi határában. 2024-ben a képviselőtestület döntése nyomán elektromos vadvédelmi kerítéselemeket igényelhettek a gazdálkodók, és helyezhettek ki a földterületükre térítésmentesen. Az eszközöket alkalmazzák is a tulajdonosok. Ezzel egy időben a testület úgy döntött, hogy időben korlátozza a hanghatással járó vadriasztó készülékek használatát. Jelenleg a madarak riasztását szolgálhatja a készülék, ellenük az elektromos kerítés nem megfelelő védekezési módszer. Dr. Tüske Zoltán polgármester elmondta, szem előtt tartják a gazdák érdekeit, azonban a lakosság nyugalmát sem lehet folyamatosan zavarni, így csak hétköznap használhatják az eszközt.
1: Település környékének egy lakó övezetének egy kilométeres körzetében nem lehet hangágyút alkalmazni. Ezzel próbáltuk a gazdákat olyan helyzetbe hozni, hogy ne válasszanak olyan terményt a falu közelében lévő földterületükre vetni, amely hangágyúzást igényel, hanem azt a településtől távolabbi szántókon tegyék meg, ide pedig olyat próbáljanak veteményezni, ami ugye nem igényli ezt a fajta védelmet, mert hiszen tudomásul kell venni, hogy a gazdáknak is van egy érdeke, mégpedig a vagyonvédelem, a terményeik megvédésének az érdeke, de ugyanakkor a lakóövezetben pedig az embereknek a pihenéshez való joga sérül ennek okából. Egyébként már korábban is azt vezettük be, hogy hétköznapokon lehet alkalmazni a hangágyút reggel 6 órától este azt hiszem 7 óráig, vagy 9-ig, most ezt nem tudom pontosan, illetőleg hétvégén nem lehet, csak sajnos sok esetben ezt nem tartották be. Innentől kezdődően ezt fogjuk ellenőrizni, egyébként már a mezőrőink ezt ellenőrizték, és volt, ahol ki is kapcsolták a hangágyút, ha olyat találtak, ami abban a tilalmi időszakban működött, amikor nem működhetne.
11: A hanghatások miatt Felsőpakony polgármestere Nagy János tájékoztatást kért Alsó-Némeditől.
12: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
13: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
12: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
13: www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
7: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A kényelmes helyzetben lévő, tét nélkül futballozó Dunaharaszti vendégeként lépett pályára a Szeged Csanád Grosics Akadémia 2-es csapata az NB3 délkeleti csoportjában. Míg a hazaiak érdemben sem hátra, sem előre nem tudnak mozogni a tabellán, addig a Tisza partiak számára minden meccsnek nagy jelentősége van, hiszen csak 2 ponttal előzték meg a forduló előtt a már kieső helyen lévő Békés Csaba 2-t. A küzdelemes találkozó nem hozott gólt, ezzel az 1 ponttal pedig megtartotta pozícióját, sőt pontszámban még az előtte lévő BKB előrét is utolérte a szegedi csapat. A fővárosiak jelenleg több győzelmüknek köszönhetően állnak a 12. helyen. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
11: Általában felhős lesz az ég, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, azonban napközben az ország középső tájain kisebb eséllyel számíthatunk csapadékra. Az északnyugati szelet sokfelé erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
14: Mark.
15: Yeah, this is J Balvin.
13: Jump, go, go, go. 93.4
12: Rádió Dabas.

Rádió Dabas az otthon hangja, sziasztok! Eltelt egy újabb hét, szinte már követni sem lehet, olyan gyorsan rohan az idő, de egy biztos, én itt vagyok, és itt is leszek este hatig, Hajdú Roli vagyok, és most pedig egy olyan dallal jövök, ami talán a mai napunkat tökéletesen leírja, és ahogy eddig kinéz, lehet, hogy az egész hetünkre is jellemző lesz, ez pedig a Lighthouse Family-től a Rain Cloud.

Az M0-as és az M5-ös csomóponton burkolatfelújítási munkálatokat végeznek, ezért sávlezárásokra és időszakos korlátozásokra kell számítani. A csomópont ágain lassabb haladása, torlódása is készüljenek az arra közlekedők, illetve vezessetek óvatosan.

0: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
0: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Sziasztok, kellemes délután! Most már az idő is egyre szebb, mi is itt vagyunk az otthon hangján, a horoszkópok is hamarosan érkeznek, mi kellhet még. Most pedig jön egy kis lehűlés a Cold Water-ről a Major Lazer előadásában.
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

következő dal kapcsán akár sokféle irányba is elindulhatnánk a szabotás témájában, nagyobb léptékben is egészen személyes szinten is. Mi most maradjunk az emberi oldalon, mert sokszor nem mások, hanem saját magunk állítjuk meg önmagunkat. Például, amikor lebeszéljük magunkat egy új lehetőségről, egy élményről, egy kapcsolatról, vagy akár egy új munkahelyről, pedig lehet, hogy pont az hozná a változást, amire régóta vágyunk. Na most biztos, hogy a változást Natalie and Jane fogja elhozni nekünk a szabotással.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
0: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Rádió

A világfilmes szemei ismét a francia Rivérrel szegeződnek, ugyanis mától május 12-től 23-áig rendezik meg a 79. Cannes-i filmfesztivált a legendás helyszínen. A fesztivál idén is a világ legnagyobb rendezőit és színészeit, illetve premier filmjeit vonultatja fel, ráadásul történelmi pillanatnak is tanulni lehetünk, először tölti be dél-koreai alkotó a zsűri elnöki pozíciót, méghozzá a világhírű Park Chan-wook, ugye a rendező nevét ismerhetjük akár már Cannes-ból is, ugyanis 2003-ban az Oldboy hozta meg számára a nagy díj elismerését, egyébként akkor a zsűri elnök Quentin Tarantino volt. Ami érdekes, a filmjeire különleges vizualitás, erős érzelmi feszültség és sokszor meglepő történetvezetés a jellemző. Magyar szempontból is különösen izgulhatunk idén, ugyanis Cannes-ban nem más, mint Nemes Jeles László új alkotása, a Mulin bekerült a hivatalos versenyprogramba. A történelmi dráma a francia ellenállás legendás alakjának, Jean Moulinnak utolsó napjait mutatja be, főszerepben Gilles Le Chalal, de feltűnik benne még Lars Edinger is, a film operatőre ismét Erdélyi Mátyás, akivel hosszú ideje a rendező egyik legfontosabb partnerének számít az alkotói folyamatok szempontjából. Na, hát erre mondhatjuk azt, hogy csodálatos, és amire még arra, hogy csodálatos, a George Michael Amazing című száma.

0: Változat.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
3: Kedden a segítő fészekek erőteljes hatást gyakorolhatnak a kosokra. Nagyon jó érzékel, szinte antennákkal tapinthatják le, mi jár mások fejében, és mik a valódi motivációik. Érdemes lehet fontos kérdéseket átbeszélni, ugyanakkor a kompromisszumokra is szükség lehet. A Hold és a Merkur szextíje, valamint a Nap Jupiter trigon különlegesen erős energiákat hozhat a bikák számára, felerősödhetnek a rejtett képességek, megérzések, kreatív gondolatok. Érdemes egy kicsit lelassítani és figyelni a belső hangokra. A Hold és a Merkur szextíje miatt kedden különösen fontos lehet, hogy az ikrek hallgassanak az érzéseikre és a megérzéseikre, főleg fontos döntések előtt. A legjobb eredményt most az hozhatja, ha józan ész és az intuíció egyensúlyba kerül. Nagyon szép nap várhat a rákokra, főleg ha nyitottak mások felé, és bátran kimondják, amit gondolnak vagy éreznek. Ha keresik a párjukat, most könnyebben nyílhatnak új ajtók felé, de az érzések viszonzása és megélése is fontos lehet. Kedden egy közeli kapcsolatban lehet némi feszültség, ugyanakkor a Hold és a Merkur kapcsolata segíthet abban, hogy az oroszlánok őszintében és mélyebben beszéljenek az érzéseikről. Egy váratlan beszélgetés akár közelebb is hozhat valakit. Kedden egy meglepetés vagy váratlan fordulat is befolyásolhatja a szüzek következő időszakát. Egy bejelentés vagy egy új helyzet hosszabb távon is hatással lehet a terveikre, ezért érdemes figyelni a jellekre. Kapcsolati ügyekben a következő fordulat érkezhet a mérlegek számára. Kiderülhet, hogy valaki fontosabb szerepet tölt be az életükben, mint azt korábban gondolták. Egy barátság vagy egy ismerettség most mélyebb irányt is vehet. A skorpiók számára a megérzések most különösen erősek lehetnek, egy érzés, egy álom vagy egy belső jelzés fontos üzenetet hordozhat. A déjà vu érzés is többször előkerülhet a nap folyamán. A mai nap mérlege kedvezően billentheti a nyilasok számára. Egy feszült helyzetből végül jól jöhetnek ki, ráadásul egy új találkozás vagy beszélgetés hosszabb távon is fontos lehet számukra. A vakok könnyebben fejezhetik ki magukat, és egy beszélgetés során közelebb kerülhetnek valakihez, aki fontos számukra. Pénzügyi vagy munkahelyi ügyekben is érkezhet pozitív fordulat. A vízöntők előtt egy újabb ötlet vagy lehetőség körvonalazódhat, amely a közeljövőben sikeresebbnek bizonyulhat. Egy régóta nyomasztó kérdésre most megnyugtató válasz érkezhet. A halak számára mai nap támogatást és megerősítést hozhat. Könnyebben képviselhetik az érzéseiket, miközben egy kapcsolatukban is kedvező változás indulhat el.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
4: Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.

0: Az M0-as M5-ös csomópontjánál burkolatfelújítási munkátok zajlanak, ezért sávlezárásokra és időszakos korlátozásokra kell számítani. A csomópont ágain lassabb haladásra és torlódásra kell számítani.
1: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló, 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajtozálhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 13 óra múlt 4 perccel itt az otthon hangján, nem sokára jönnek a tudásmorzsák, egyébként velünk lesz még majd Rúzsa Magdi, de előtte indítsunk egy lendületeset a Jonas Brothers-szel.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

Rádió Dabas az otthon hangja, 6 évtizede ugyanazokra a Bond pillanatokra várunk, a legendás főcímdalra, a kütyükre, az Aston Martinra, a világ megmentésre, és valahogy mégsem mondjuk meg soha. A 007-es univerzum mindig is tudja, hogyan maradjon egyszerre ismerős és izgalmas. A James Bond filmekben szinte minden visszatérő elem egy külön rituálé lett az évek alatt. A Bond, James Bond bemutatkozás, a kútyűi, M küldetései, vagy ebben a látványos üldözések, ezek azok a pillanatok, amiket a néző szinte már vár, mégis minden generáció újra és újra beleszeret ebbe a világba. És persze a főszímdalok is külön történetet mesélnek el, sokszor már az első hangokból érezni lehet, milyen hangulatú Bond korszak is következik most. Az eddig utolsó 007-es filmhez pedig egy igazán különleges dal született, egyszerre sejtelmes, melankolikus és elegáns. Jön Billie Eilish-tól a No Time to Die.

Rádiódobos az otthon hangja. Történelmi estét hozott a spanyol bajnokságban a múlt hét vasárnap, ugyanis az FC Barcelona megszerezte története 29. bajnoki címét, ráadásul a legnagyobb ősi riválissal szemben, a Real Madrid ellen biztosította be az aranyérmet. Ilyenre még nem volt példa egyébként a La Liga a spanyol bajnokság történetében. Az elmúlt években szinte felváltva uralta a spanyol bajnokságot a két gigász, bár az Atletico Madrid egyszer közben tudott szólni, a Barcelona-Real rivalizálás továbbra is a futball világ egyik legnagyobb párharca marad, és ha már foci és világversenyek hangulata, most jön a 2014-es brazíliai világbajnokság hivatalos dala Pitbulltól.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Testet fel kell oldani, tetszik a szája, az íze, seggek, a shame on me, shame on me.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: nice.
1: Városi legendák,
2: vagy elképesztő tények.
1: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
3: Egy 27 méter mély svájci gödörben készül valami, ami új szintre emelti Európa energiabiztonságát. A Laufenburgban épülhet a világ legnagyobb redox folyadék akkumulátora, amely több mint 2,1 gigawattóra energiát tud majd tárolni. Mit jelent ez a 2,1 gigawattóra? Ez a szám elsőre brutálisan hangzik, és az is. A 2,1 gigawattóra energiatárolási kapacitás nagyjából körülbelül 1 millió háztartás 4-5 órás áramellátására lehet elég, vagy akár több ezer elektromos autó teljes feltöltésére, de úgyis elképzelhető, mintha egy egész nagyváros esti csúcsfogyasztását próbálnák elraktározni későbbre. Összehasonlításképpen egy átlagos otthoni Powerwall akkumulátor körülbelül 13,5 kWh kapacitású, a svájci rendszer ennél körülbelül 155 ezerszer nagyobb, és ami talán a legfontosabb, ez az energia pont akkor használható fel, amikor nincs szél vagy napsütés, vagyis stabilabbá teheti Európa energiaállítását a jövőben. A technológia egyik legnagyobb előnye, hogy nem gyúlékony, hosszú élettartamú és környezetbarátabb lehet a jelenlegi akkumulátoros megoldásoknál. A fejlesztők szerint a rendszer akár 1 millió háztartás 5 órás energiállítását is biztosíthatná. A projekt különösen fontos lehet most, mikor Európa egyre inkább kitette be az energiaválságot érintően, és az AI rendszerek és adatközpontok energiaanya folyamatosan nő. Ha minden a tervek szerint halad, 2029-re Svájc az energiatárolási technológiák egyik meghatározó központjává válhat. Yeah.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Az M0-as M5-ös csomópontnál burkolatfelújítási munkát végeznek, ezért sávlezárásokra és időszakos korlátozásokra kell számítani. A csomópont ágain lassabb haladásra és torlódásra kell készülni.
1: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ CRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamospálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek, a jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket, a Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hívet ajánlják. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
5: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 14 óra múlt 4 perccel itt a Rádió Dabason, a Déli Bábban. Megyünk is tovább. Hamarosan érkeznek majd a közérdekű információk, de velünk fog zenélni majd a Follow the Flow, a Unisex is, és most pedig indulunk a One Republic-kal, illetve David Guetta-val egy ilyen érdekes átdolgozással, az I Don't Wanna Wait-tel.
5: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
5: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja. Let's make

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Május 14. napján csütörtökön 7 óra és 15 óra között a református templom kupolájának levétele miatt útlezárás lesz a Szabadság utca, a Petőfi utca keresztetődésén, a templom előtti szakaszon, a forgalom a Védgát sor irányba lesz elterelve. Az ifjúsági táncház május 18-án 17 óra és 21 óra között a Kossuth Művelődési Központban táncházat vezeti Pesti Lili és Orsos Péter, élőzene Anka Péter és barátai. Ismeretterjesztő előadásra és közönség találkozóra a Skarica Máté Városi Könyvtárban Ráckevén május 19-én 18 órától. Vendég Szécsi Noémi, József Attila díjas író, aki elsősorban Régen minden lánynak jutott fér című könyvéről beszél majd, utána pedig szívesen válaszol kérdésekre más művelővel kapcsolatban is. Kamerával a Föld körül előadás sorozat következő alkalma május 29-e 18 óra, amelynek témája Vietnám múlt és jelen. Előadó Várai Márton, nyugalmazott vietnámi követ, helyszín Móra Ferenc Művelődési Ház, Albertista, Pesti út 85.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallott.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Elkezdődött a vízmű korszerűsítése Csévharasztón. Utat építenek Dunavarsány és Délegyháza között. Elmennek a felhők.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. A Daköv Kft. Megkezdte a Csévharaszti vízmű régóta tervezett vezérlésének korszerűsítését, amelynek célja egy a mai követelményeknek megfelelő modern rendszer kiépítése. A vezérlés átkötését és az új rendszer élesítését tegnap kezdték meg, a munkálatok pedig várhatóan a hét több napján is folytatódnak. Emiatt időszakos vízhiány előfordulhat. Az új vezérlési rendszer üzembe helyezésével a vízmű valamennyi fontos paramétere folyamatosan nyomon követhetővé válik, így a szakemberek már kisebb hibák esetén is azonnal be tudnak avatkozni még azelőtt, hogy az a lakosság számára vízhiányt okozna. A korszerűsítésnek köszönhetően a szivattyúk működése is összehangoltabb lesz, ami elengedhetetlen a stabil és folyamatos víznyomás biztosításához. Ezt a régi rendszer már nem tudta megfelelően kezelni. Emellett pontosabban ellenőrizhetővé válik a víztároló tartályok töltöttsége és tényleges kihasználtsága is, így a vízkitermelés szabályozása hatékonyabbá válik. A rendszer biztonságos működését hosszú távon az új 100 köbméteres víztorony fogja tovább erősíteni. Az építése a jelenlegi tervek szerint a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt az év vége felé kezdődhet meg. A víztorony üzembe helyezése után egy esetleges rövidebb vízműleállás esetén is biztosítható lesz a település vízellátása a tárolt készlet erejéig, miközben a stabil víznyomás fenntartása is megoldottá válik. Leaszfaltozzák a Délegyháza határút Dunavarsány-Akácfa utca közötti útszakaszt. Délegyháza község önkormányzata és Dunavarsány város önkormányzata közös célként határozta meg a közigazgatási határ mentén elhelyezkedő határút Akácfa utca érintett szakaszainak burkolat felújítását. A rekonstrukció a vasút sortól egészen az iskola utcáig terjed. A beruházásról Keresztesi Balázs Dunavarsány polgármestere és Ribul Antal Délegyháza polgármestere közös videóüzenetben tájékoztattak.
10: Dunavarsány város önkormányzata és Délegyháza község önkormányzata ezelőtt jó pár hónappal eldöntötte, hogy a közös úgynevezett Határ utca, illetve Akácfa utcát közösen felújítják. A következő időszakban napokon belül a felújítás megtörténik, összesen több mint 1200 méter hosszan, 4 méteres széles utat fogunk közösen kiviteleztetni. A Vasút sortól a Halász Lajosné utcáig sőjesztett szegéllyel fogjuk, illetve a Halász Lajosné utcától az Iskola utcáig pedig sűjesztett szegény nélkül fogjuk az utat kiviteleztetni. Ezúton is szeretném megköszönni Rübül polgármester úrnak, hogy Délegyháza önkormányzata a gesztorálást magára vállalta. Bízom benne, hogy minél hamarabb meg fog épülni ez az útszakasz.
2: Minden építkezés, ez is problémákat fog okozni legalábbis rövid távon, de igyekszünk egyrészt erről tájékoztatni a lakosságot, hogy mivel kell szembenézni, mondjuk az útlezárásokkal, másrészt pedig rávettük a kivitelezőt, hogy a lehető legprofibb módon is a lakosság kíméletével végezte a csodálatos munkát, aminek én speciál nagyon örülök, mert csomó-csomó forgalmat le fogunk tudni venni Dunavarsány területéről, és aki mondjuk nem Dunavarsány centrumába, a vasútállomásra, a művelődési házba vagy a hely környékén re akar menni, az itt hátul el fog slisszolni, ahogy sokan teszik, és ezáltal is könnyebbé tesszük a Dunavarsányiak.
7: Újabb összeget különített el Vecsésváros önkormányzata az esővízgyűjtő pályázatra. A pályázati felhívás és a jelentkezési lap május 18-án 8 órától 24 óráig lesz elérhető Vecsésváros honlapján és Facebook oldalán. A jelentkezési lapot kitöltve és saját kezűleg aláírva e-mailben csatolni kell, vagy ügyfélfogadási időben személyesen odaadni az ügyintézőnek a vecsési polgármesteri hivatalban. A pályázati határidő megkezdése előtt, illetve utána küldött jelentkezési lapok érvénytelennek minősülnek. A nyertes pályázókat e-mailben értesítik az eredményről. A tartályok átvételére június 12-én, valamint június 13-án 8 és 10 óra között lesz lehetőség.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
9: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
9: www.radiodabas.hu-ra.
11: Lelátó extra.
12: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Az őszi monori 2-1-es vereség után hazai pályán sem bírt a listavezetővel a gyulai labdarúgó csapat. Az NB3-as bajnokság 28. fordulója rangadóján a Termál FC hiába nyújtott jobb teljesítményt az éllovas kétszer megvillant szünet után. Hiába szépítettek gyorsan a hazaiak, ám ennél többre nem jutott. Termál FC számára eleve rosszul indult a rangadó, hiszen már a 13. percben elveszítette a tércsilő és szenvedő Cirokot. Játékban ettől függetlenül felülmúlta a listavezetőt, amely berendezkedett a saját térfelére és igyekezett óvni a döntetlent. A hazai nyomás bedobásokban, szögletekben és beadásokban csúcsosodott ki, de ezek nem találtak meg a címzettet. A szünet után pedig jött a fekete leves. Az 52. percben labdát szerzett a Monor a saját térfelén, és a jobb oldalon a gyulai védelem mögé került. A centerezést pedig Bálint 8 méterről lőtte Füstös mellett a hálóba 0-1. 3 minutával később Pulicsár tört ki középen, és 16 méterről pontos lövés zúdított a léc alá 0-2. Szerencsére a válasz sem váratott sokáig, a 60. percben Szabó Péter beadása Weber fejére érkezett, aki megelőzte őrzőjét és a kapufa töve mellé bólintott 1-2. A hátralevő fél óra már nem volt ilyen intenzív, bár a hazaiak igyekezetét nem érhette panasz, a Monor folytatásban megőrizte a számára bajnoki címet is érhető eredményt. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
7: Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, délután nagyrészt 16-19 fok várható. Köszönöm a figyelmet!

Rádió Dabos az otthon hangja, 2026 második fele brutális mozis felhozatalt ígér, de csak ha három filmet kellene most kiemelni, ez igen nehéz lesz, de megpróbáljuk, akkor most ezek azok, amik igazán felkelték az érdeklődést így első ránézésre az előzetesek és a vélemények alapján. Mindjárt június 10-én Steven Spielberg egy új skifivel érkezik, ami már az első előzetes is felkavarta az internetet. UFO invázió, grandiózus látvány és klasszikus Spielbergi hangulat Josh O'Connor és Emily Blunt főszereplésével sokak szerint az E.T.-t és a harmadik típusú találkozásokat vegyítette, és ennek lesz egy modern örököse. Utána egy gyermekbarát a film, a Toy Story 5, de sokan, ahogy mondják, kicsiknek és nagyoknak. Woody és Buzz ismét visszatérnek, de most már a modern technológia ellen kell felvenniük a harcot. Bonnie egy tabletet kap, amit teljesen beszippantja, a játékok pedig kipróbálják, hogy hogyan tudják visszaszerezni a figyelmét Tom Hanks és Tim Allen újra a fedélzeten, a nosztalgia faktor pedig garantáltan az egekbe visz mindenkit. És akkor nézzük az örökké, most már csak is nagy, grandiózus eposzokban gondolkodó Christopher Nolant, aki ezúttal egészen a görög mitológiáig megy vissza az Odüsszeiával. Az egyik legismertebb történetet viszi ugye a vászonra, az Oppenheimer után most egy gigantikus fantasy kaland érkezik Matt Damonnal, Zendaya-val, Tom Hollanddel, Anne Hathaway-jel, Ku-Klux-szak szirének, istenek és monumentális látvány, minden adott ahhoz, hogy ez legyen az év egyik legnagyobb mozis élménye, július 16-ától lesz egyébként látható. Hát egy biztos, a nyári mozis szezonban nem fogunk unatkozni, és akivel most nem fogunk unatkozni, a Sky Go és az AHA, a Take On Me.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
6: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
8: Az M0-as M5-ös csomópontnál burkolatfelújítási munkátok zajlanak, ezért sávlezárásokra és időszakos korlátozásokra kell számítani. A csomópont ágain lassabbra haladásra, torlódásra kell készülnie, aki arra fele jár. Vigyázzon a magukra!
2: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
9: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
10: Nachrichten,
11: Novel,
10: Noticias,
11: Novinky,
10: News,
11: magyarul és érthetően
10: hírek.
9: Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A hazaszolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amit közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
11: Rádió Davas, az otthon hangja.
8: Három óra után is köszöntök mindenkit itt az otthon hangján. Érdekes az a mai nap, mert amikor reggel még elindultam esőkabáttal és esernyővel, azt gondoltam, hogy sajnos mind a kettőre szükségem lesz, de egyelőre úgy néz ki, illetve a reményem szerint, hogy ma már ezek közül egyikre sem, hát legyen is így. Most pedig megyünk is tovább egy igazi feel good dallal, Calvin Harris-től, a By Your Side-dal.
11: A 70-es,
0: a 80-as,
11: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
0: 93.4 Rádió Dabas,
11: az otthon hangja.

0: a zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

Rádiódabos az otthon hangja. Az előzőekben már megnéztük 2026 első felének nagy mozis sikereinek ígérkező filmeit. Most nézzünk bele a második fél évbe. Mozis fronton ugye továbbra is monumentális sci-fik, szuperősök, folytatások és persze egy magyar sikerfilm is várható. Most nézzünk akkor ebből hármat. Hát mindjárt a Hogyan tudnék élni nélküled második része érkezni fog a mozikba. Demián Ferenc slágereire épülő romantikus musical első része hatalmas siker lett, több mint 1 millió nézővel. A folytatásban a Kuplung zenekar ezúttal egy balatoni esküvőről keveredik majd egy kisebb galibába, újabb kalandokba, visszatér Törőcsik Franciska, Ember Márk, Marics Peti és Brass Bence is, így garantált a nosztalgia, a humor és a sok ismerős sláger. Majd a december igen érdekesnek fog ígérkezni, két film is fog vetekedni a nézőkért, az egyik a Dűnének a harmadik része, ugye december 17-éről van szó, Denis Villeneuve monumentális sci-fije trilógiájának grandiózus lezárásához érkezik, Paul Atreides újja kalandja útjának talán a végéhez, miközben a hatalom, a vallás és a sors kérdései minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kapnak. Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh és Rebecca Ferguson mellett Anya Taylor-Joy és Robert Pattinson is érkezni fog a nagy sikerű film záró darabjára. A bosszúállók Dr. Doom ébredése pedig a Russo testvérek visszatérnek Robert Downey Jr.-ral, most pedig nem hősként, hanem Dr. Doomként fog szerepelni a színész. Az egész Marvel univerzumot felborítja ez a film, azt mondják róla, Thor, Amerika kapitánya, Fantasztikus 4-es és több ismert karakter is feltűnik még majd a filmben. A Marvel hatalmas eseményfilmként kezeli a premiért, ráadásul ugye, mint említettem, a Dűnével egy napon érkeznek, úgyhogy érdekes verkesenynek fog érkezni, és aki most még érdekesen fog nekünk zenélni, az Post Malone, a Sunflower egyébként az Irány a pókverzum című film betétdala.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

Napra pontosan 13 éve történt az a pillanat, amikor Fernando Alonso utoljára futamgyőzelmet ünnepeltet a Forma 1-ben. A kétszeres világbajnok 2013. május 12-én hazai közönség előtt Barcelonában nyerte meg a spanyol nagydíjat, és azóta is ez a legutolsó F1-es sikere. Hát pedig akkor most jöjjön egy olyan dal, ami nem régen volt siker, hanem most, Teddy Simstől, a Mr. Know It All.

Rádió Dobos az otthon hangja. A magyar kerékpár sport egyik nagy hete indul, ugyanis május 13-ától, tehát holnaptól, és 17-e között rendezik a 47. Tour de Hongrie-t. Gyuláról rajtol majd a mezőny, Veszprémben lesz a befutó, közben pedig 836 kilométert, sík sprint szakaszok, dombos utak és pécsi király etap vár majd a versenyzőkre. Mi pedig külön szurkoltunk majd a magyar indulóknak is, Dina Mártonnak, Fetter Eriknek, Pelikán Jánosnak és a válogatott tagjainak. Most pedig akkor jöjjön egy dal, egy igazi édesség, Robbie Williamstől a Candy.

0: Az M0-as M5-ös csomópontjában burkolatfelújítási munkátok zajlanak, ezért sávlezárásokra és időszakos korlátozásokra kell számítani, a csomópont ágain lassabb haladásra és torlódásra is lehet számítani.
1: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld területek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti Takarék Szövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több 10 000 befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 4 óra múlt lassan 4 perccel, kicsit felhősebbé vált az időjárás, de mi biztos, hogy nem szürkülünk be itt az otthon hangján. Nem sokára kiderül az is, hogy mit készítünk majd este vacsorára, és persze jönnek a zenék is, érkezik majd Clean Bandit, a Well Hello, most pedig egy igazi nyári hangulatú feldolgozással ugrunk is fejest a nyár úszó medencéjébe, Bob Sinclairrel jön a Cruel Summer.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

Itt az otthon hangján már most érdemes készülni a hétvégére, mert a jelenlegi előrejelzések szerint egy mediterrán ciklon hozhat borultabb, esős időt Magyarország fölé, már mondjuk az ennél borultabbnál is egy kicsit nehezebb, de szombaton és vasárnap is több hullámban érkezhet eső, zápor és a hőmérséklet is inkább csak ilyen 17 és 18 fok körül alakul majd. A jó hír viszont, hogy ez a hűvösebb, csapadékosabb idő nem marad velünk sokáig, a jövő hét elejétől lassú melegedés kezdődhet, és a hét közepére már akár visszatérhet ez a 22-26 fok is. Minden esetre mi most hidegebb szívvel, cold heart, ahogy Elton John és Dula Pip mondja, megyünk tovább.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

És érdekes, hogy miközben nálunk már 2 hete ünnepeltük az anyák napját, Amerikában csak most múlt vasárnap köszöntötték az édesanyákat, ugyanaz az ünnep mégis minden ország picit más hagyományt és időpontot őriz ebből a napból, viszont egy dolog mindenhol ugyanaz, a szeretet, a figyelem és a bizonyos szó, amit akkor mondunk, amikor odaállunk az édesanyánkkal vagy nagyszülőnkkel szembe, és azt mondjuk neki, hogy köszönöm, amit talán nem is lehet elég egyszer, akár többször, vagy bárhányszor, a lényeg annyi, hogy kimondani, ez a fontos, mondjuk ki, hogy köszönöm. Most pedig jön Clean Bandittól a Mama.

0: kaját is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ínycsiklandó vacsora tippek.
1: Ételízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Nézzük most egy tészta különlegességet, ami annyira nem is különleges, viszont annál finomabb, krémes csirkés Alfredo tészta, hozzávaló két adagra, 30 dekagram tájatelle tészta, 30 dekagram csirkemell, egy evőkanál vaj, 3 gereszt fokhagyma, 5 deciliter főzött tejszín, 5 dekagram reszelt parmezán, friss petrezselyem, só, bors, olívóolaj. Vegyünk egy nagyobb lábasban sós vizet, majd főzzük ki benne a tésztát a csomagolás szerint, közben a csirke mellett vágjuk vékony csíkokra, vagy kisebb szeletekre, sózzuk, borsozzuk, majd kevés olívaolajon süssük aranybarnára 6-8 perc alatt, tegyük egy félre pillanatra. Egy másik serpenyőben olvasszuk fel a vajat, majd adjunk hozzá apróra vágott, áttört fokhagymát, körülbelül fél percig pirítsuk, de ne égessük meg. Öntsünk hozzá tejszínt, keverjük át, majd bele egy kis só és bors. Adjunk hozzá reszelt parmezánt, keverjük addig, ameddig szép krémes nem lesz a szósz. Szórjuk bele a pirított petrezselymet, a kifőtt tésztát forgassuk bele a szószba, ha túl sűrű lenne, egy kevés tésztafőző vízzel lazíthatjuk. Tálaláskor tegyük rá a sült csirke mellett, majd szórjunk rá egy kis parmezánt és petrezselymet, és már meg is van. Jó étvágyat hozzá!
1: Ételízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Az M0-ás M5-ös csomópontjában burkolatfelújítási munkátok zajlanak, ezért sávlezárásokra és időszakos korlátozásokra kell számítani. A csomópont ágain lassabb haladásra, kisebb-nagyobb torlódásokra is készüljetek, az arra közlekedőknek pedig sok türelmet és kitartást.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten.
4: Novel.
3: Noticias.
4: Novinky.
3: News.
4: Magyarul és érthetően hírek.
2: A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló, 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajtozálhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: És már 5 óra is elmúlt itt az otthon hangján. Egyelőre úgy tűnik, hogy nagyobb esőt ma sikerült megúsznunk, bár az időjárás azért még próbálgatja magát és tartogathat némi meglepetést, szerintem ezt most már kibírjuk. Reméljük ez így is marad estéig, és akkor jöjjön is majd egy kis kultúra, addig viszont most pedig Bruno Mars.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Kultúrkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Az öröklét őrei az első kínai császár agyakatonái Budapesten, a világ egyik legismertebb régészeti felfedezése érkezett a Budapesti Szépművészeti Múzeumba, a legendás terrakotta hadsereg eredeti darabjai még 2026, tehát idén május 25-ig láthatóak testközelből. A kiállítás több mint 1000 évet ölel fel, és bemutatja Kína első császárának, Qin Shi Huangnak a korát, hadseregét, mindennapjait, valamint az öröklét titkának kutatását is. A tárlatot több mint 150 ókori műtárgy kap helyett, köztük 10 eredeti terrakotta katona is. Különleges, hogy a kiállítás nem csak híres agyakatonákat mutat be, hanem bepillantást enged a császári kínai felemelkedésbe, a Han dinasztia világába, a Sejemút korszakába, sőt az első császár hatalmas sírkomplexumának történetébe is, amelyet több százer ember dolgozott évtizedeken át. A terrakotta hadseregre egyébként 1974-ben találtak rá kínai földművesek, és azóta is a világ egyik legnagyobb régészeti szenzációjaként tartják számon, tehát május 25-ig.
2: Vásárolsz?
0: Dolgozol?
2: Pihensz?
0: Veled megyünk mindenhová!
2: Rádió Dabas, az otthon

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Dolce Vita, Itália élmények 2 évszázad magyar művészetében. A Szépművészeti Múzeum különleges kiállítása azt mutatja be, hogyan vált Itália a magyar művészek egyik legnagyobb inspirációjává a 19. századtól egészen a napjainkig. A tárlaton 75 alkotó, mintegy 151 műtárgya látható. Festmények, grafikák, fotók, szobrok, különleges tárgyak idézik meg az olasz életérzést. Tengerpartok, napsütés, reneszánsz városok, mediterrán hangulat és a híres Dolce Vita, mindez olyan művészek szemén keresztül, mint Csontváry, Vaszary János, Gulácsi Lajos, Aba Novák Vilmos, vagy éppen Bernát Aurél. A kiállítás azt is megmutatja, hogyan szűrődött át az olasz fények és életérzés világa a magyar tájakba, a Balaton vagy a Duna képeibe is, tehát Szépművészeti Múzeum augusztus 23-ig.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Elkezdődött a vízmű korszerűsítése Csévharasztón. Utat építenek Dunavarsány és Délegyháza között. Elmennek a felhők.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Adaköv Kft. Megkezdte a Csévharaszti vízmű régóta tervezett vezérlésének korszerűsítését, amelynek célja egy a mai követelményeknek megfelelő modern rendszer kiépítése. A vezérlés átkötését és az új rendszer élesítését tegnap kezdték meg, a munkálatok pedig várhatóan a hét több napján is folytatódnak. Emiatt időszakos vízhiány előfordulhat. Az új vezérlési rendszer üzembe helyezésével a vízmű valamennyi fontos paramétere folyamatosan nyomon követhetővé válik, így a szakemberek már kisebb hibák esetén is azonnal be tudnak avatkozni még azelőtt, hogy az a lakosság számára vízhiányt okozna. A korszerűsítésnek köszönhetően a szivattyúk működése is összehangoltabb lesz, ami elengedhetetlen a stabil és folyamatos víznyomás biztosításához. Ezt a régi rendszer már nem tudta megfelelően kezelni. Emellett pontosabban ellenőrizhetővé válik a víztároló tartályok töltöttsége és tényleges kihasználtsága is, így a vízkitermelés szabályozása hatékonyabbá válik. A rendszer biztonságos működését hosszú távon az új 100 köbméteres víztorony fogja tovább erősíteni. Az építése a jelenlegi tervek szerint a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt az év vége felé kezdődhet meg. A víztorony üzembe helyezése után egy esetleges rövidebb vízműleállás esetén is biztosítható lesz a település vízellátása a tárolt készlet erejéig, miközben a stabil víznyomás fenntartása is megoldottá válik. Leaszfaltozzák a Délegyháza határút Dunavarsány-Akácfa utca közötti útszakaszt. Délegyháza község önkormányzata és Dunavarsányváros önkormányzata közös célként határozta meg a közigazgatási határ mentén elhelyezkedő határút Akácfa utca érintett szakaszainak burkolat felújítását. A rekonstrukció a vasút sortól egészen az Iskola utcáig terjed. A beruházásról Keresztesi Balázs Dunavarsány polgármestere és Ribul Antal Délegyháza polgármestere közös videóüzenetben tájékoztattak.
2: Varsonyváros önkormányzata és Délegyháza község önkormányzata ezelőtt jó pár hónappal eldöntötte, hogy a közös úgynevezett határutca, illetve Akácfa utcát közösen felújítják. A következő időszakban napokon belül a felújítás megtörténik. Összesen több mint 1200 méter hosszan, 4 méteres széles utat fogunk közösen kiviteleztetni. A vasútsortól a Halász Lajosné utcáig sűjesztett szegéllyel fogjuk, illetve a Halász Lajosné utcától az Iskola utcáig pedig sűjesztett szegély nélkül fogjuk az utat kiviteleztetni. Ezúton is szeretném megköszönni Rübül polgármester úrnak, hogy Délegyháza önkormányzata a gesztorálást magára vállalta. Bízom benne, hogy minél hamarabb meg fog épülni ez az útszakasz.
9: Minden építkezés, ez is problémákat fog okozni legalábbis rövid távon, de igyekszünk egyrészt erről tájékoztatni a lakosságot, hogy mivel kell szembenézni, mondjuk az útlezárásokkal, másrészt pedig rávettük a kivitelezőt, hogy a lehető legprofibb módon is a lakosság kíméletével végezte a csodálatos munkát, aminek én speciál nagyon örülök, mert csomó-csomó forgalmat le fogunk tudni venni Dunavarsány területéről, és aki mondjuk nem Dunavarsány centrumába, a vasútállomásra, a művelődési házba vagy a környékén re akar menni, az itt hátul el fog slisszolni, ahogy sokan teszik, és ezáltal is könnyebbé tettük a dunavarsányiak.
6: Újabb összeget különített el Vecsésváros önkormányzata az esővízgyűjtő pályázatra. A pályázati felhívás és a jelentkezési lap május 18-án 8 órától 24 óráig lesz elérhető Vecsésváros honlapján és Facebook oldalán. A jelentkezési lapot kitöltve és saját kezűleg aláírva e-mailben csatolni kell, vagy ügyfélfogadási időben személyesen odaadni az ügyintézőnek a vecsési polgármesteri hivatalban. A pályázati határidő megkezdése előtt, illetve utána küldött jelentkezési lapok érvénytelennek minősülnek. A nyertes pályázókat e-mailben értesítik az eredményről. A tartályok átvételére június 12-én, valamint június 13-án 8 és 10 óra között lesz lehetőség.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
10: Lelátó extra.
11: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Az őszi monori 2-1-es vereség után hazai pályán sem bírt a listavezetővel a gyulai labdarúgó csapat. Az NB3-as bajnokság 28. fordulója rangadóján a Termál FC hiába nyújtott jobb teljesítményt az éllovas kétszer megvillant szünet után. Hiába szépítettek gyorsan a hazaiak, ám ennél többre nem jutott. Termál FC számára eleve rosszul indult a rangadó, hiszen már a 13. percben elveszítette a tércsülő és szenvedő Cirokot. Játékban ettől függetlenül felülmúlta a listavezetőt, amely berendezkedett a saját térfelére és igyekezett óvni a döntetlent. A hazai nyomás bedobásokban, szögletekben és beadásokban csúcsosodott ki, de ezek nem találtak meg a címzettet. A szünet után pedig jött a fekete leves. Az 52. percben labdát szerzett a Monor a saját térfelén, és a jobb oldalon a gyulai védelem mögé került. A centerezést pedig Bálint 8 méterről lőtte füstös mellett a hálóba 0-1. 3 minutával később Pulicsár tört ki középen, és 16 méterről pontos lövés zúdított a léc alá 0-2. Szerencsére a válasz sem váratott sokáig, a 60. percben Szabó Péter beadása Weber fejére érkezett, aki megelőzte őrzőjét és a kapufa töve mellé bólintott 1-2. A hátralevő fél óra már nem volt ilyen intenzív, bár a hazaiak igyekezetét nem érhette panasz, a Monor folytatásban megőrizte a számára bajnoki címet is érhető eredményt. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újra friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, délután nagyrészt 16-19 fok várható. Köszönöm a figyelmet!

0: Turkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Vazarelli 120 az Op Art világa Budapesten. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából nagyszabású retrospektív kiállítást nyílik, amely a világhírű magyar származású művész teljes életművét mutatja be. A több mint 140 alkotás felvonultató tárlat festményeken, grafikákon, dokumentumon, fotókon és filmeken keresztül enged betekintést abba a különleges vizuális világba, amely alapján alapjaiban formálta meg a modern optikai és geometrikus művészetet. Vazarelli neve egyet jelent az Op Arttal, azokkal a vibráló mintákkal, a geometrikus formákkal és optikai játékokkal, amelyek szinte mozgásba hozzák a képeket. Munkássága nem csak képzőművészetre volt hatással, hanem a dizájnra, az építészetre és a popkultúrára is. A kiállítás időrendben követi végig a pályáját, korai figurális munkáiktól egészen a híres geometrikus kompozíciókig. A budapesti és pécsi Vazarelli Múzeum anyagai mellett Franciaországból a Provence Vazarelli Foundation, azaz gyűjteményből is érkeznek különleges művek, köztük olyan alkotások, amelyek Magyarországon eddig még sosem voltak láthatóak a nagy közönség előtt. A Szépművészeti Múzeumban május 15-től augusztus 16-áig látható.

0: térségben továbbra sincs komoly a fennakadásról hír, de a megszokott forgalomra azért érdemes készülni, főleg a bevezető utakon és az M0-ás környékén. Vezessetek óvatosan!
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: Este 9 órától pedig egy könnyedebb esti kikapcsolódásra is sor kerülhet, ugyanis aminek már önmagában garancia a neve az akcióra és a szórakoztatásra, az Guy Ritchie. Jön tőle az Arthur király és a kard legendája a Mozi Pluszon. Ugye London mindig is London volt, még akkor a középkori Londiniumban is gengszterek, balekok, mafiózók és túlélők járták a szűk utcákat. A fiatal Arthur és bandája ebben a világban próbál boldogulni, egészen addig, ameddig rá nem talál a legendás Excalibur kardra. A kard ereje pedig nem csak az ő életét változtatja meg, hanem egy egész birodalom sorsát is. Egy klasszikus legenda elmesélve Guy Ritchie stílusában, tévedhetetlenül szórakoztató. Én ezzel pedig búcsúzom is mára, ha tehetitek, maradjatok az Otthon hangján, este 7 órakor és holnap reggel 5 órakor a térségi napló vasárnapi adását ismételjük, 6 órától pedig már a TikTokkal várunk titeket. Én Hajdor Oli voltam, jövő héten újra találkozunk, ciao.

0: egymáshoz talán. Most szirmot bont a hajnal, kialszik az utca fény. Nem ébresztőre keltem, engem csak te keltettél. Bár nem hallom a hangod, mégis bennem szól. Ez játszott bennem.
1: Legközelebb is kultúrkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
2: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ CRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hívet ajánlják. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Sztereó.
7: Sztereó.
6: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
7: de témázunk veled,
6: és rólad is beszélgetünk.
7: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
6: rejtélyek és megoldások.
7: Sztereó.
6: Sztereó.
8: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Ilyen volt a reggel.
1: És bele is kezdünk a keddi sztereóba. Köszöntjük azokat, akik az éteren keresztül hallgatnak bennünket, vagy élőben követnek a rádiódabas.
0: Ilyen volt a reggel.
1: És bele is kezdünk a keddi sztereóba.

0: részéről, illetve az állampolgárok részéről az önkormányzat, illetve az országgyűlési választásokon ugye rengetegen vettek részt a korábbi választásokhoz képest. Ugyanígy volt Bugyin is. Hogyan értékeli ezt a magas részvételt?
1: Nagyon örülök neki, mert tisztább képet ad, mint hogyha kevesen mennek el, és utána egymást mutogatnak az emberek, hogy ki szavazott és ki nem szavazott. Hát közel 80%-a a szavazásra jogosultaknak szavazott Bugyi nagyközségben is. A szavazatukat leadók 44,24%-a szavazott dr. Bilisic Zitára, a Tisza párt képviselőjére, aki szombattól esküdtett országgyűlési képviselője Bugyi nagyközségnek is.
0: Így van, ugye szombati naptól tehát már megvan az új országgyűlési képviselője térségnek, így hát ugye Bugyi érdekeit is képviselni fogja majd a parlamentben. Dr. Bilisic Zitával volt esetleg már előzetesen akár egyeztetés, illetve milyen jellegű együttműködésre számítanak?
1: Még a kampányidőszakban ő is, mint minden jelölt, meglátogatott minket, és elbeszélgettünk a település helyzetéről és a település jövőjéről. A jelenlegi helyzetben azt mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy jó kapcsolatunk lesz. Mondhatom, hogy mindig jó kapcsolatunk volt az országgyűlési képviselőnkkel. Én most is biztos vagyok benne, hogy jó konstruktív kapcsolatunk lesz.
0: Vannak olyan kifejezett fontos feladatok, amikben az együttműködésre szüksége lesz, vagy akár az ő támogatására, vagy az ő lobbizására, hogy és akkor itt már talán rá is térhetünk az elkerülő útügyét is ide be tudjuk hozni, hiszen azért, ha jól tudom, ő is nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy ő is azért szívügyének tekinti, hogy ez elkészüljön, és itt azért korábbi beszélgetésekben is szó volt arról, hogy itt azért komoly határidők vannak.
1: Igen, mindenféleképpen a együttműködésre van szükségünk, mert hogy jövő év első negyedévében vagy második negyedévében lejárnak az építési terveink, tehát mindenféleképpen szükségünk van arra a lobby tevékenységre, amit, vagy hát nem is lobby tevékenységre, hanem inkább hathatós közbenjárásra, amit az országgyűlési képviselőtől elvár a település az elkerülő út ügyében.
0: Nyilvánvalóan még csak a bizottsági meghallgatások vannak, illetve még csak most fognak hivatalba lépni a miniszterek is a mai nap folyamán délután, tehát még ugye érdemi munka nem történt, de akkor gondolom folytatódik majd az egyeztetés. Van még egyébként más téma, amiben együtt kell majd működni? Hasonló horderejű például?
1: Én azt mondom, hogy minden, mert minden, ami a települést érinti, az nagyon nagy horderejű, nem ennyire látványos, nem ennyire mindenkit érint, de hát az oktatástól az egészségügyen keresztül minden, ami a települést érinti, természetesen rögtön már az első testületi ülésre meghívtam dr. Bilisic Zitát, hogy ami holnap után lesz, hogy ha netántán lesz rá ideje, akkor tudjon eljönni, értékelje a mi munkánkat, és mi is elmondhatjuk neki a testület előtt, és nem csak a közmeghallgatáson a mi érveinket az elkerülő út és az egyéb projektek kapcsán.
0: Ha már értékelés munkának az értékelés, akkor nagyjából közeledünk már az első fél év végéhez. Úgyhogy adódik a kérdés, hogy nyilván megvoltak ugye a tervek az idei évre. Mennyire sikerült tartani, hogyan áll most ilyen tekintetben a projekt?
1: Én azt mondom, hogy a betervezett dolgokba mindenbe belekezdtünk, az nagyon lényeges. Hát elég sok olyan projekt alakulás van, amit be kell mutatni a megvalósítás előtt a minisztériumnak, hát most majd nem tudom, hogy ki fog rá válaszolni, mert időben beküldtük az elképzeléseinket, sőt a közbeszerzési, a tervezési munkákat, és megkapjuk a felhatalmazást rá, akkor azonnal az építésbe belekezdünk.
0: Milyen projektek vannak így függőben, így csak így nagy vonalakban?
1: A Templom utca, Ürbői út, kerékpárút építés, az Ürbői utca, Ürbői utca aszfaltozása, ami két nagyobb projekt, az építések közül még lesznek majd a buszmegállóink, amit most fogunk folytatni, mert ugye már elég sok dolog, sok darabszám megújult, a gyalogátkelőink, tehát folyamatosan dolgozunk azért, hogy a település lakhatóbb, élhetőbb legyen.
0: Ezek közül egy-kettőről fogunk is beszélgetni majd a későbbiekben, de már itt szóba került egy közmeghallgatás is, ugye áprilisban volt egy hasonló. Ott milyen kérdések merültek fel esetleg a lakosság részéről?
1: Természetesen az elkerülő út, és az a lehető legnagyobb

0: vehemenciával, amit megért az ember, mert azért egy több mint 30 éves igény az azért megviseli az embereket, mert felnőttünk mellette, az igény mellett, és csak a fele készült el, úgyhogy folytatjuk tovább. Ott volt országgyűlési képviselő asszony is a közmeghallgatáson, mert éppen Bugyin járt, úgyhogy meghívtam, hogy vegyen részt rajta. Voltak egyéb a gyalogátkelő helyekkel kapcsolatos kérdések, hogy nem mindenki ért egyet azzal, hogy ezt az okos zebrákat forszírozzuk, szeretné a hagyományos lámpás kereszteződést látni a település központjában. A tegnapi bizottsági ülés meg is határozta, hogy melyik kereszteződéseket kéne átalakítani lámpás kereszteződésre. A sportegyesülettel kapcsolatban hangoztak el kérdések, és hát elég sok dolgot, mivel a polgármester vezeti fel a közmeghallgatásnak a témáját, elmondtam, hogy melyik projektünk hogy áll.
1: Egyébként ezek a közmeghallgatások mennyire szoktak aktívak lenni a lakosság részéről, hiszen azért vannak olyan településvezetők, akik azért arról nyilatkoznak, hogy azért nem feltétlenül mindig aktívak, vagy érkeznek kérdések. Bugyi esetében mennyire összetartó ilyen tekintetben a közösség?
0: Egyre aktívabb, örülök neki, mert volt egy idő, amíg a közmeghallgatás az tényleg annyi volt, hogy a polgármester elmondta a maga monológiát, és tulajdonképpen egy-két kérdés elhangzott. Egyre aktívabb a lakosság, és minden réteg, tehát a fiatalok is, az idősek is, a szülők, nem szülők, nagyszülők, tehát egyre többen jönnek, és egyre többet kérdeznek, így kell lennie.
1: Az itt felmerülő kérdéseket, vagy mondjuk problémákat mennyire tudja az önkormányzat egyébként magáénak tenni olyan tekintetben, hogy akár beépíteni, akár egy következő beruházás tekintetében, vagy tényleg a lakosság érdekeit figyelembe véve nagyobb prioritást adni ezeknek?
0: Hát mivel a közmeghallgatás egy testületi ülés, és a testületi ülésen dönteni kell, ezért azokat a felvetéseket, amik ott elhangoznak, az egy testületi ülésen elhangzott dolog. Erre reflektál például a tegnapi bizottsági ülés azzal, hogy át kell alakítani két gyalogátkelő helyet, ami ott felvetődött, vagy pedig az elkerült ügyében tett intézkedéseket módosítani kell, ugye a kormányváltás miatt is, mert hogy egész más minisztériumok lesznek, egész más emberekhez kell leveleket elküldeni, úgyhogy teljes mértékben.
1: Innen folytatjuk tovább a beszélgetést egy rövid szünet után. I took the long road across the ocean.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
5: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Ilyen volt a reggel.
1: És ez továbbra is a Stereo, itt a 93.4-en, vendégünk továbbra is Nagy András Gábor, Bugyi polgármestere, és hát néhány projektet, beruházást már érintőlegesen szóba hoztunk az előző blogba, most ezek közül néhányat jobban ki fogunk emelni. Ilyen például az Alkotmány utcai csapadékvíz elvezetési rendszerének a korszerűsítése, ez is egy új beruházás, erről mit kell tudni?
2: Az árkokat kellett rendbehozni, szépen lassan feltöltődtek, vagy nem a funkciójuknak megfelelően működtek, és a Gerulus Kft-vel egyetemben, hát egy jó hosszú, egy közel 100 méteres szakaszon mindkét oldalon megújítjuk az árkokat, hogy megfelelő mennyiségű vizet tudjanak elnyelni, mert az egyetlen hely, azt hiszem Bugyin, ahol mondjuk olyan 2,5 méternyi szintkülönbség van, mert egyébként minden teljesen lapos, és ezért udvarokra beszaladt a víz, amikor felhőszakadás volt, és ezt meg kellett szüntetni. Szerződést kötöttünk, és most végzi a munkát a kivitelező.
1: Tehát akkor zajlik már ez a beruházás. A másik pedig, amiről már szintén így érintőlegesen beszéltünk, hogy több buszmegálló is megújul Bugyin. Az új beállók ugye fából készülnek. Mennyi készült el, és hogyan folytatódik majd ez a munkálat?
2: Idáig 8 készült el, azt mondhatom, hogy most az utóbbi 4 darab, amit megcsinálnak, befejeznek rövidesen, mondhatom, hogy kész van, és következő 4 darabra engedélyezte a bizottság, hogy kiírjuk a beszerzési eljárást, és akkor a Rádai úton 2 darabot, és a Kossuth-Lajos utca végén 2 darabot szintén megújítunk, és itt ezeknél volt olyan, amelyiknél nem is volt, abszolút nem volt idáig buszmegálló beálló, most lesz.
1: A tervezésnél egyébként valamit figyelembe kellett akár venni, vagy azért törekednek arra, hogy nagyjából egy egységes képet mutassanak ezek a buszmegállók?
2: Modulrendszerű buszmegálló, tehát össze lehet rakni. Az egységes képre vigyáztunk, egy bugyi fiatal mérnök tervezte, változtatható a méretük, nem mindenhova kerül ugyanolyan buszmegálló, mert van, ahova több ember beállását terveztük, van, ahol viszont tudjuk azt, hogy abszolút kevesen használják.
1: Egy másik téma, amiről érdemes beszélgetni, és hát egyre több helyen jelennek meg a defibrillátor készülékek, ugye Bugyin is már 2-ről beszélhetünk, ugye az önkormányzat kezdeményezésében történt ez, vagy akár felajánlások útján kerültek a használatba?
2: Kaptunk egyet az MBH banktól tavaly előtt, és azt bent tartottuk a polgármester hivatalban, mert igazán nem láttuk, hogy hova tudjuk kihelyezni, és aztán a Testbook 99 Kft. Tulajdonosa, vezetője, Szőke János felajánlott a közelmúltban egy defibrillátort, és megörültem neki, mert akkor hát ki tudjuk helyezni közterületre, és de hát ennek kell valami normális tokot készíteni, és azt is felajánlott, hogy megveszi a 2 szekrényt hozzá, úgyhogy a művelődési ház hátoldalára, valamint a lakótelepen a bölcsöde kerítésére raktunk egy-egy defibrillátort, csecsemő tappancsokkal is, tehát lehet gyereknek is és felnőttnek is használni. Reméljük, hogy sose lesz rá szükség, de ha kell, akkor a defibrillátor elmondja, hogy mit kell csinálni. Játszásra nem alkalmas, viszont életet menthet.
1: Mi a tapasztalat, vagy mi a meglátás, mennyire használná mondjuk a lakosság, vagy mennyire merné használni ezeket az eszközöket? Mert azért vannak, akik tartanak tőle, hogy nehogy elrontsanak valamit itt a használat során.
2: Annyira pontosan elmondja a berendezés, hogy mit kell csinálni, és a leglényegesebb, amit nekünk tanítottak, amikor megkaptuk a berendezést, hogy az első, hogy fölhívom a 112-t, és amikor már beszélek a mentésirányítóval, akkor kezdem el az élesztést, mert fordítva nem tudom csinálni, mert utána már nincs lehetőség mentőt hívni.
1: Folytassuk a beszélgetést azzal, hogy több sportberuházásról is szó volt, mert szerintem az előző alkalommal is beszélgettünk, meg most is ugye szóba került, hogy azért tervben vannak. Ilyen például a futókörök, a kerékpárút, illetve az úszoda. Ezekkel kapcsolatosan van-e bármiféle fejlemény vagy előrelépés?
2: Az úszoda az álom, mert az nagyon nagy beruházás lenne a település számára. Azt még a TAO korszakból, de aztán reméljük, hogy valami hasonló lesz, mert szükség lenne az uszodára. A két iskola sportpályája jelenleg is csinálják, hát most az esőben nem, de egyébként csinálják, kapnak egy-egy gumiburkolatot, rendesen megcsinálva a szélét, tehát hogy a gyerekek tudják használni sportolási tevékenységre, reméljük, hogy fogják is használni, mert kisebb az esély a balesetekre. A futókör az szintén egy gumiburkolatú 1020 méter hosszúságú futókör, ami a, hát mi bugyiak tudjuk, hogy mi az a kiserdő köré van tervezve, még a fakivágással és a továbblépéssel kapcsolatban folynak egyeztetések, de ha lehetőség van rá, akkor abba is rövidesen belekezdünk.
1: Az összed a kérdésben például mennyire van előrelépési lehetőség akár a következő időszakban, volt-e akár egyeztetésből is egy Zitával ezzel kapcsolatban, hiszen azért tényleg ez egy régi igénye a településnek, hogy szeretné megvalósítani, de ugye ez mindig elnapolásra került.
2: Erről nem beszéltünk, hogy az uszoda kérdése, mert annyira távolinak tűnik, hogy most, hogy ön mondja, így felvetődik, de egyébként az elkerülő út az, ami az a forgalom, tulajdonképpen a forgalom, ami most nagyon megoldandó feladat lenne.
1: Itt sportberuházásról beszélgetünk, van még egyébként tervben akár bármiféle fejlesztés, beruházás, ami a sporthoz kapcsolódik?
2: Hát tulajdonképpen a sportegyesület folyamatosan fejleszt sport dolgokat, most már lehet használni a műfüves pályát, amihez tavaly hoztuk meg a döntést, hogy az önkormányzat adja az önrészt és a területet, hát most már a kandeláberek is világítanak, úgyhogy a fiatalok és nem fiatalok tudják használni a műfüves pályát is.
1: Azért is kérdezem mindezt, mert aki követi esetleg Bugyinak a közösségi életét, azért láthatja, hogy az elmúlt időszakban azért elég aktív lett sport tekintetében. Ugye a hétvégén zajlott a pont a kihívás napja a sportcsarnokban. Történt egyfajta szemléletváltás, hogy látja ön polgármesterként, egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a lakosok az egészséges életmódra?
2: Így van, egyre nagyobb a hangsúly, egyre több a program, a kulturális és a sportprogram egyaránt, és egyre többen vesznek részt, de nem csak a fiatalok és nem csak a gyerekesek mondjuk, hanem aktívan részt vesznek a minden korosztály, minden sportolási módot ki szeretnének próbálni, és nem függ attól, hogy valaki sportolt-e Hajdanában, hanem csak részt vesz, jól érzi magát. Olyanok a sportprogramok egyébként, ahol jól érzi magát az ember, hát tehát már azért elmegy, mert hogy jó a társaság.
1: Most különféle sportberuházásokról beszélgettünk, de hát az egészséges életmódhoz akár szűrővizsgálatok vagy más prevenciós előadások tartása is beletartozhat. Ilyen jellegű szerveződés is van-e Bugyin?
2: Igen, amennyi szűrőbusz csak lehet szervezni Bugyira, azt fölkutatjuk, és természetesen a lakosság részére biztosítjuk. Nagyon nagy igény van rá, tehát azt tudom a alpolgármester asszonytól, aki ennek az egésznek a motorja, hogy mondjuk egy egész napos ultrahang szűrés az negyed óra alatt teljesen megtelik, és szükség lenne még rá, úgyhogy a település amennyit csak a pénztárcája bír, azt egy-egy programra szervezve, hogy ne csak egyedül legyen egy szűrőbusz, egy-egy programra szervezve biztosítja a lakosság számára.
1: Igen, pont ezzel van a kérdés, hogy mennyire aktívak ilyen tekintetben is a lakosok, hiszen azért az orvosi vizsgálatokat annyira nem szokták kedvelni, de akkor ezek szerint a megelőzés az már nekik is szem előtt van.
2: Igen, az összes ilyen megelőző vizsgálat az tényleg pillanatok alatt megtelik, és jönnek, hogy mikor lesz még, és nem csak azért, mert mondjuk nehéz elérni egy-egy vizsgálatot, hanem azért is, mert érzik, hogy nagyon jó az, hogyha ma észreveszik és kezelik, és mondjuk nem kell műtétre menni valamivel.
1: Közösségi felületeket akkor érdemes figyelni, akár miatt a programok, illetve események miatt is, de hát a közeljövőben is lesznek még programok. Ugye említettük a kihívás napját, de hát a későbbiekben is lesznek még települési programok.
2: Nagyon sok kulturális programunk lesz mindenféle megmozdulásban. A művelődési ház ugye az az önkormányzatnak a kulturális motorja, és tele van programmal, hála jó Istennek, hogy tulajdonképpen egy helységet foglalni, azt nem nagyon egyszerű nálunk a művelődési házba, bár van elég sok hely, de mindig tele van programmal, ugyanígy van a táj, Tájház is, aztán a közalapítvány is a saját programjait bonyolítja, a Kasudvar, tehát azt mondhatom, hogy kulturális szempontból is nagyon széles palettát és nagyon színes programkínálatot tudunk nyújtani. Folyamatosan benne van a lakossági tájékoztatóban, meg az ön által említett közösségi portálon, mindegyik fönt van.
1: A közeljövőben egyébként van valamilyen nagyobb rendezvény, amire külön felhívná a figyelmet?
2: Hát a Pünkösdváró délután lesz most a hétvégén, pénteken, ahol a gyerekek és a népzenészek lépnek fel, és Kovács Nóri, úgyhogy szerintem egy nagyon színes napnak nézünk elébe. Puskázok egy kicsit, mert aztán lesz egy a mindennapokban azok az emberek, akik a mesterséges intelligenciát, kíváncsiak a mesterséges intelligenciára felhasználásra, a művelődési házban fognak tudni részt venni. Nagyon érdekes. Még azt mondhatom, hogy az én korosztályomnak, tehát aki inkább a nyugdíj felé jár, még így is nagyon érdekes, hogy mire használhatják, mert nekem egy ilyen kicsit sci-fi volt az egész, és látom, hogy az egész világ használja tulajdonképpen. Aztán az ébredő űrbő kirándulás, amit a közalapítvány szervez, ez most már nem az első, és nagyon érdemes megnézni, hogy egy ilyen nagy pusztában, ami csak pusztának néz ki, hogy micsoda élet van.
1: Színes programok lesznek akkor nagyon. A következő időszakban, és hát széles a palett, amiből lehet válogatni, és itt előttünk van egy programtervezet, mondhatni azt, hogy szinte minden nap található majd valamilyen program a következő időszakban Bugyin, úgyhogy kövessétek a település közösségi felületeit, ahol minden programról részletesen találtok információt, mi pedig köszönjük szépen Nagy András Gábornak, hogy befáradt hozzánk és tájékoztatott. Lesz szerintem miről beszélgetni, hiszen fontos döntések előtt áll a település, úgyhogy a következő alkalommal várjuk majd a további infókat. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm a meghallgatást.
3: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
4: de témázunk veled,
3: és rólad is beszélgetünk.
4: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
3: rejtélyek és megoldások. Stereo.
5: A Stereót támogatta az Aranykorona ékszerbolt.
6: Ezek voltak a reggel témái.

0: fontos, hogy mit hallgatsz.
1: Visszatértünk Európába az új kulturális miniszter szerint. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amit közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
2: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
0: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak, Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban részt veszünk a váratlan utazás találkozón, meglátogatjuk Brumi Maci következő előadását, megnézzük Kulcsár István Inárcsi tárlatát, és olvasunk egy izgalmas könyvet a Dabasi könyvtárban. Már is kezdünk, tartsanak velem!
5: I didn't hear you.

0: Van egy nap, amikor minden a váratlan utazásról szól. Egy különleges előadás kanadai forgatási helyszínekkel, kulisszatitkokkal és máshol nem látható relikviákkal. És egy közösség, ahol végre mások is pontosan értik, hogy mit jelent egy rajongó számára ez a sorozat. 2026. május 16-án szombaton ismét váratlan utazás találkozó lesz a Körösi Kulturális Központban. Az összejövetelen olyan emberekkel találkozhatunk, akik rajonganak a sorozatért, a történetekért, a szereplőkért, vagy akár azért a békebeli világért, amelyet a sorozat bemutat. A találkozó részleteiről Kozák Zsolttal, az esemény főszervezőjével beszélgettem.
1: Az ország közepén, a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló a Rádió Dobos magazin műsora, vendégen pedig Kozák Zsolt. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szia, Begi, köszöntöm a hallgatókat.
0: Témánk a 27. váratlan utazás találkozó. Milyen érzés kimondani ezt a számot?
3: Durva, rengeteg idő telt el, nagyon régóta szervezek már ilyeneket, és igen, hát ez már a sokadik ilyen összejövetel.
0: Milyen volt az első? Be tudsz minket avatni egy kicsit a titokba?
3: Fú, az érdekes volt, ugye ez úgy alakult, hogy volt egy fórum a weboldalon, a váratlan utazásos weboldalamon, és az egyik fórumozó srác találta ki, hogy mi lenne, ha nem csak fórumon, nem csak online beszélgetnénk, hanem élőben is, és igazából az, hogy ilyen összejövetket szervezzünk, az nem is az én ötletem volt, hanem az egyik magyar rajongónak az ötlete, és aztán akkor összeraktunk egy ilyen összejövetelet, egy ilyen 20 ember vett részt, egy étteremben találkoztunk. Furcsa volt akkor olyan emberekkel találkozni, akik ugyanúgy szeretik a sorozatot, mint én, de előtte csak online beszélgettünk velük, de érdekes volt, és aztán hát ez odáig fajult akkor, hogy akkor ott egy ilyen nagyon kis szűk közösség volt, és velük ilyen 3-4 havonta találkoztunk, aztán ez az egész egy nagyobb történetté kerekedett ki az utóbbi években.
0: Hogyan kezdődött ez a szerelem? Ugye korábban már beszélgettünk veled erről, hiszen a könyv is megjelent a témában a te gondozásodban, de gondolom sokan nem hallották azt az interjút, úgyhogy kicsit pörgessük vissza az időkerekét, és nosztalgiázz velünk egy kicsit, hogyan kezdődött ez az egész sztori?
3: Hát igazából nekem a húgom nézte a váratlan utazást még nagyon régen, és aztán úgy vettem észre a sorozatot, hogy ő nézegette, és akkor bekapcsolódtam. Én mindig is szerettem az ilyen családi sorozatokat, és ennek a sorozatnak a sztoria, a varázsa az teljesen megfogott, nagyon szép tájakon játszódik, egyszerű kis történetei vannak, de azért hogy megragadják az embert, nagyon szép a zenéje, és egész egyszerűen beszippant ez a sorozat, még több mint 25 évvel ezelőtt, inkább 30 évvel ezelőtt, és aztán, amikor egyetemre mentem, és megismerkedtem az internettel, akkor jött a gondolat, hogy én erről szeretnék egy weboldalt készíteni, és aztán a weboldal, és utána ott ez a fórum, amiről beszéltem, az vezetett odáig, hogy aztán ebből ilyen szövetelek lettek. Könyvről meg nagyon köszönöm, hogy felvetetted, azt tudnám mondani, hogy én aztán nem csak Magyarországon vettem részt ilyen szöveteleken, hanem nemzetközi rajongói találkozókra is kijutottam, amiket amerikai rajongók szerveztek Torontóban, még a 2000-es évek elején, és ott volt szerencsém találkozni a sorozat színészeivel, illetve a sorozatot készítő, a sorozat atyával, Kevin Sullivannel is, sőt, még számos forgatási helyszínre is eljutottam, ugye ezt a sorozatot főleg Torontó környékén forgatták, hiába a Prince-Edward-szigeten játszódik, ott viszonylag keveset forgattak, és a nemzetközi rajongói találkozók adtak igazából még egy nagyobb löketet egyrészt a rajongásomnak, másrészt annak, hogy itt egy ilyen magyar közösséget tudtam összehozni, vagy fenntartani, vagy kiépíteni, és igazából azóta is utazgatok Kanadába, és ezek az utazásaim tartják ezt az érdeklődést, a lelkesedést fönn saját magamban is, meg a magyar rajongókban is.
0: Ugye itt 20-30 éves távlatokról beszélünk. Mit jelentett akkoriban ez a sorozat, és mit jelent ma, hogy látod? Milyen ívet futottunk be, és hol járunk most?
3: Hát régen, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt azért a magyar tévének a kínálata sokkal szűkösebb volt. Ugye internet sem nagyon volt még akkor, tehát vagy éppen hogy csak elindult. Ezért ez a sorozat, ez nagyon sok magyar ember szívéhez talált utat, mert nem volt egy óriási választék. Manapság szerintem rengeteg filmből, sorozatból lehet választani. Ennek ellenére nagyon érdekes, hogy megtartotta a varázsát. De mondjuk ebben valószínűleg az is segít, hogy magyar tévé folyamatosan adja, valamelyik kereskedelmi csatornán gyakorlatilag folyamatosan lehet nézni, van, hogy naponta, van, hogy hétvégente, és érdekes módon nagyon szeretik továbbra is a magyarok. És ezek az összejövetelek szoktak jönni egészen fiatal emberek, fiatal hölgyek is, tehát én azt látom, hogy ez a sorozat, ez a fiatal közönségből is tud még továbbra is rajongókat gyűjteni magának.
0: Hogy néz ki egy ilyen közönség találkozó, beszélgessünk egy picit picit erről, mire számíthat az, aki most, május 16-án részt vesz majd rajta?
3: Korábban ez úgy nézett ki, hogy csak úgy összefutottunk, aztán akkor valahogy ugye elkezdtünk beszélgetni a sorozatról, de ez annyira nem működött egy idő után, és aztán arra a koncepció vált be, hogy van valamilyen központi programja ennek a rendezvénynek. Ez tipikusan egy ilyen prezentáció szokott lenni, amikor én mesélek valamelyik kanadai utazásomról, vagy a korábbi nemzetközi összejövetelekről, és ez adja a gerincét ennek az összejövetelnek, és aztán természetesen vannak ilyen hosszabb szünetek, amikor a rajongók tudnak egymással beszélgetni, és azt vettem észre, hogy ha már van egy ilyen központi program, akkor egy idő után a rajongók föl szoktak úgy engedni, és néhány óra múlva már nagyon felszabadultan beszélget mindenki, és alapvetően ez adja az egésznek a gerincét, a beszélgetések is, illetve én szoktam magammal vinni ezek az összejövetelekre mindenféle relikviákat, vannak nekem forgatási kellékeim, eredeti forgatási kellékeim, például Hetrének az egyik kalapja, vagy Szárának az egyik ruhája, és például ezeket is meg lehet nézni ezeken a találkozókon. Tehát gyakorlatilag van egy ilyen prezentáció a sorozat érdekességeiről, a kulisszatitkairól, illetve az én utazásaimról, tudnak egymással beszélgetni a rajongók, tehát egy ilyen kis közösség tud kialakulni, gyakorlatilag rokon lelkek között tudják a rajongók szavanapot eltölteni, és még mindenféle relikviákkal, forgatási kellékekkel is meg tudnak ismerkedni.
0: Milyen relikviáid vannak még ezen kívül is? Egyáltalán hogy megy a beszerzés egy-egy ilyen relikvia kapcsán?
3: A Sullivanék elég sok ilyen apróságot eladtak. Az eBay-en még sok-sok évvel ezelőtt, és ott vásároltam be fényképeket, akkor például olyan újságpapírt, amit használtak a forgatáson, tehát hogy kinyomtattak egy igazi újságnak kinéző újságot, és akkor azt használták ilyen kellékként, akkor vannak ugye ilyen kalapjaim, Szárának van egy kötény, azt is úgy vettem ott meg, és elég sok fényképen van, tehát van olyan fénykép, ami forgatásokról készült, tehát ilyen kulisszák mögötti kép, vagy vannak olyan fényképek, amiket esetleg használtak kellékként, úgyhogy ezeket egyrészt az eBay-en szereztem be, még régenben, másrészt ezek a nemzetközi rajongói találkozókon voltak még aukciók, ahol szintén lehetett ilyen kis apróságokat beszerezni. Többnyire fényképeim vannak, képeim és egy-két ilyen ruhadarab.
0: Van olyan relikvi, amit nagyon-nagyon szeretnél, de ez idáig nem sikerült beszerezned?
3: Igazából szerintem nincs. A Hetrének alapjára nagyon vágytam, és az egyik amerikai barátom vette meg, és aztán ő adta nekem oda. Úgyhogy az egy nagyon ikonikus kalap, azt több részben láthatjuk Hetrének, és arra vágytam, de az megvan. Úgyhogy igazából nincsen. Az az igazság, hogy szeretem a sorozatot, tök jó, hogy vannak ilyen relikviáim, de valahogy nincs már bennem meg az az igény, hogy újabbakat gyűjtsek, szont ezek az összejövetelek, ezek a találkozók nagyon jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezeket arra vágytam, de az megvan. Úgyhogy igazából nincsen. Az igazság, hogy szeretem a sorozatot, tök jó, hogy vannak ilyen relikviáim, de valahogy nincs már bennem meg az az igény, hogy újabbakat gyűjtsek, szóval

0: Kanadában. Egyrészt ezek a nemzetközi találkozókon, másrészt aztán már ilyen ezeken kívül is visszamentem, hogy a barátaimmal találkozok. És aztán addig rágták a magyar rajongók a fülemet, hogy úgy voltam bele, hogy szervezek egy csoportos utazást. 2007-ben már volt egy ilyen kisebb út, amin néhányan jöttek velem, de 24-re szerveztem egy nagyobb utat, amin összesen 13 magyar rajongó jött velem, és rengeteg helyszínt megnéztünk. Tényleg egy szervezett út volt, ahol én is kimentem, és vezetőként közreműködtem, és hát a fő cél az a forgatási helyszínek megtekintése volt, elég sok forgatási helyszín van Toronto környékén, illetve hát azért egyéb kanadai, torontói nevezetességeket is megnéztünk, és igazából ez volt két éve ezelőtt egy nagyon nagy projekt, és most erről fogok egyébként ezen a május 16-ai találkozón mesélni. És hát az a helyzet, hogy annyira jó sikerült az a tudás, hogy úgy néz ki, hogy jövőre egy újabbat fogok szervezni, úgyhogy ha van még a magyar rajongók között érdeklődő, akkor ehhez még lehet majd azért csatlakozni.
1: Hoz neked egy ilyen út újdonságot, olyan dolgot, amit esetleg nem tudtál korábban, olyan infót, amivel nem bírtál ez idáig, vagy mi az, ami továbbra is vonz Kanadában, a forgatási helyszínekben?
0: Ez nagyon érdekes, mert gyakorlatilag valahányszor vagy kimegyek Kanadába, vagy egy rajongói találkozót szervezek, mindig valami újdonságot fel szoktam fedezni. Én így azt mondanám, hogy egy kutatom ezt a sorozatot, ennek a hátterét, visszanézek részeket, megnézek jeleneteket, és mindig felfedezek valami érdekességet. A legutóbbi ilyen találkozóra azt fedeztem fel. Én azt gondoltam, hogy az egyik templom, amit a külső helyszínként használtak, annak nem használták a belsejét. És az egyik ilyen találkozóra, amikor készítettem a prezentációmat, akkor a képeket így tanulmányoztam, és valahogy feltűnt, hogy ebben a templomban belül is forgattak. Úgyhogy ez például a legutóbbi találkozó nekem is felismerés volt, egy újdonság. Aztán ezek után úgy mentünk ki 2024-ben, hogy megszerveztem ebbe a templomba a bejutást, ez mindig be volt zárva, úgyhogy sikerült be is jutni a belsejébe, tehát ez is egy nagy élmény volt. Úgyhogy nagyon fura, hogy már 20 sok éve foglalkozom ezzel, de valahogy mindig találok benne újdonságot, és ez engem tökéletesen motivál arra, hogy tovább kutassak, és persze ezeket az élményeket és felfedezéseket meg is osztam a magyar rajongókkal. És így viszont gyakorlatilag minden ilyen összejövetelen tudok is nekik valami újdonságot mutatni vagy mondani.
1: A sorozat fanok gyakran csinálnak ilyen sorozat maratonokat. Nem tudom, hogy te mennyire ülsz le a tévé elő, vagy a laptop elé, és nézed újra a sorozatot, vagy bizonyos kedvenc részeket.
0: Igen, sokan szeretik, sokan nézik, meg hogy adja a tévé. Az a helyzet, hogy nekem arra nincs időm, hogy rendszeresen újra nézzem, illetve elég sokszor láttam ahhoz, hogy azt, hogy most leülök és végignézek 90 részt, az a 91-et az már annyira nem vonz, de időről időre meg szoktam nézni jeleneteket, ha valamit keresek benne. Illetve még régebben szerveztem ilyen közös várlancozás maratont, amikor ilyen rajongói találkozó keretén belül néztünk meg 4-5-6 részt. Ez egy hát 20 évvel ezelőtt volt, akkor nem adta éppen a tévé, akkor még volt relevanciája. Miután adja manapság a magyar tévé, de tényleg folyamatosan, így igazából ilyet szervezni szerintem nincs értelme, de a magyar rajongók nézik, tehát nekem több ismerősöm, aki szereti, napi szinten nézi, hogy hagyja a tévé, vagy hétvégén. Én az időmet inkább azzal töltöm, hogy utazást szervezek magyar rajongóknak, vagy rajongói találkozót. Szerintem sajnos nincs időm rendszeresen úgy nézni a sorozatot, de ettől azért képbe vagyok arról, hogy milyen volt, és ha kell, akkor tényleg meg szoktam nézni egy jelenetet benne.
1: Hogy lehet, mi a titok, hiszen említetted, hogy a mai napig, ha megy a tévében, azért sokan odaülnek és sokan megnézik, pedig lehet, hogy kívülről tudják a szöveget is.
0: Egyrészt kortalan, tehát többször újra lehet nézni, hogy múlnak az évek, semmi gond. Másrészt meg ez a sorozat az igazából egy elmenekülés a jelenből, ezt így fogalmazta meg az alkotója is, Kevin Sullivan is, és én azt látom, hogy nagyon sok rajongó ezt arra használja, hogy kikapcsoljon a való életből, ami teljesen rendben van. Tehát azt, hogy az ember kicsit szórakozzon, kicsit elfelejtse a mindennapi problémákat, arra ez tökéletesen megfelelő, és szerintem ezért szeretik sokan. Valószínűleg újra nézni is azért szeretik, mert ismerik már a történetet, tehát hogy nem kockáztatnak semmit, hogy esetleg rossz lesz a kimenetele, vagy csalódnak benne. Ez egy kikapcsolódás nagyon sok embernek, és ez teljesen rendben is van.
1: Vannak arról esetlegesen hírek, ugye most sok régi sorozatot felkapnak, esetleg újraforgatják, vagy kitalálnak valami folytatást. A váratlan utazást illetően felrebbentek ilyen hírek, van szó hasonlóról, vagy egyelőre nem tervezik az alkotók, hogy ezt valamilyen módon tovább vinnék?
0: Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés. Évekkel ezelőtt Kevin Sullivannek egy interjúját hallottam, láttam, és ott azt mondta, hogy a kanadai tévécsatornák azok nagyon forszírozzák, hogy legyen valami folytatás, vagy valami, és hogy ezen ők gondolkoznak, és ezen dolgoznak, de ez már vagy 6-8 évvel ezelőtt történt, ahogy ezt az interjút adta, és nem történt semmi, és amikor 2024-ben két éve kim voltunk ezzel a csapattal, képzeld el, teljesen véletlenül

0: futottam közt a Kevin Sullivannel.
1: Nincs csak véletlenül.
0: Arra mentünk. Hát egyébként igen, már két évvel korábban is pont véletlenül futottam bele össze, úgyhogy igen, szerintem sincsenek. A épületük felé mentünk, és ott kint volt az utcán, mindegy, összefutottunk vele, és fölhívott minket ebbe a Sullivan épületbe, majd erről fogok is mesélni ezen az összejövetelen, és megkérdeztük tőle, hogy mi van ezzel a lettel, hogy esetleg lesz a folytatás, és így mutatta a száján, hogy ő te behúznál cizát, hogy ő nem, erről nem beszélhet, de nem tagadott semmit. Tehát nem mondott semmi információt, de azt sem mondta, hogy ez teljesen irreleváns már. Én nem tudom, én azt gondolom, hogy ezt 2020 előtt röppent ez a sztori föl, lehet, hogy ott a Covid betett itt egy új forgatásnak, nem tudom mi van. Amikor tavaly előtt rákérdeztünk, akkor nem tagadta, hogy ezzel kapcsolatban van valami. Úgyhogy lehet, hogy lesz valami.
1: Akkor kíváncsian várjuk a jövőt, a váratlan utazást illetően. Ez még képlékeny, az viszont nem képlékeny, hanem konkrét dátumunk is van, hogy mikor kerül sor a 27. váratlan utazás találkozóra. Oszd meg velünk, kérlek, mindenféle technikai információt, ami kell ahhoz, hogy jelen tudjunk lenni az alkalmon.
0: A legegyszerűbb, hogyha szerintem a hallgatók azok felmennek a váratlanutazás.hu oldalra, de ha a Google-be beütik, hogy váratlanutazás találkozó, akkor is meg fogják találni, és ott egyébként meg lesz minden információ, erre előre regisztrálni kell, ez Budapesten lesz 16-án szombaton, 10 órakor indul az egész program, de már 9 órától lehet megjelenni. Regisztrálni kell, rá van egy belépődíj, és gyakorlatilag úgy lehet rajta érteni, ez estig tart. Igazából, ha valaki nem tud besatlakozni az elején, később is jöhet, nem kell ott maradni végig. Én azt gondolom, hogy aki szereti a sorozatot, az adjon egy esélyt, vegyen rajta részt ezen az összejövetelen, mert lehet, hogy új barátokra fog szert tenni, lehet, hogy olyan érdekességeket tudhat meg a sorozatról, amit eddig nem tudott, lehet, hogy esetleg kedvet kap egy kanadai utazáshoz, úgyhogy én jó szívvel ajánlom ezt a rendezvényt minden magyar váratlan utazás rajongónak.
1: Akkor váratlan utazás rajongók irány május 16-án a váratlan utazás találkozó. Kozák Zsoltnak köszönöm szépen, sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz.
0: Köszönöm szépen az én

0: Brumi Maci hamarosan nyaralni megy, de előtte még egy különleges előadással várja az érdeklődőket. A részletekről Balázs Gábort kérdeztem.
1: Térségi napló a 93.4-en.
0: Balázsi Brügi vagyok, velem szemben pedig Balázs Gábor csillagász. Szia, köszöntelek az éterben.
2: Szia, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Amikor beléptél a stúdióba, azzal indítottunk, hogy 1000 éve meg egy napja, hiszen amikor legutóbb jártál nálunk, akkor készültél. Hát nagy útra, ha jól tudom, akkor Berlinben jártál, ennek körülbelül cirka fél éve. Mesélj nekünk egy picit az elmúlt időszakról, aztán rátérünk Brumi Macira is tulajdonképpen, ami a beszélgetésünk kiinduló pontja, de szerintem mindenki kíváncsi arra, hogy merre jártál, mit tapasztaltál, mit hoztál haza, és mi lesz a következő úti cél.
2: A szerencsére sok úti cél van. Egyébként fél éve voltam itt a rádióban, január végén utaztam ki Berlinbe. Ugye a fő cél az az volt, hogy egyrészt teljesítsem a egyetemi kötelezettségeket, ugye most már mesterszakos csillagász hallgató vagyok, tehát most már el kellett kezdeni a okleveles csillagásszal való fejlődést, és ugye az egyetemi tanulmányainkhoz kapcsolódik egy gyakornoki program, tulajdonképpen egy kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat. Ezt én nagyjából úgy tudnám hasonlítani, hogy ami középiskolában az 50 óra kötelező, az nálunk ugye ez a gyakornoki feladat, és akkor én ezt Berlinben a német űrközpontban teljesítettem egy űrtávcsőhöz kapcsolódóan, és az európai űrügynökségnek megvannak nagyjából minden évtizedre a tervei. 2020-as évek végére és a 2030-as évek elejére más csillagok körül keringő bolygó kutatása egyik fő irány, viszont az látszik, hogy még lehet a 2040-es években is ez lesz a fő csapás irány. És hát a űrtávcsövet azt ugye el kell indítani, hardveresen kész van, a szoftvereket még írják rá, viszont a tudományos szakaszt már el kell kezdeni előkészíteni, és én ennek a űrtávcsőnek a tudományos programjának az előkészítésében vettem részt a német kollégákkal, és egyébként azt meg szoktam jegyezni mindig, hogy én itt Magyarországon egyébként csak külföldiekkel dolgozok, aztán kimentem külföldre magyarokkal dolgozni, tehát ez egy ilyen érdekes egybeesés. És ez igazából a Plátó űrtávcső lesz, sikerült is befejezni 2 hónap alatt a műveleteket, úgyhogy igaz 2 hónapot most csúszni fog az űrtávcső más hardveres okok miatt, ugye nem 2026 decemberében, hanem jövő év január végén fog indulni Francia Guyanából, és 1,5 millió kilométerre fog majd a Földtől távolra kerülni, és akkor onnan fog 3 éven keresztül nézni egy bizonyos égterületet, és a fő célja tulajdonképpen a Föld 2.0-nak a megtalálása. Tehát ez a 3 év, ez arra elég, hogyha van egy napszerű csillag, ha egy napszerű csillag körül kering egy földszerű bolygó, akkor nagyjából olyan, inkább úgy mondom, hogy kb. 1 év a keringési idő, tehát évente látunk egy olyan áthaladást, mikor a bolygók közénk és a csillag közé kerül, tehát a fénye egy kicsit csökken. És 3 év alatt az ugye 3 darab ilyen fedést jelent, és akkor már azt magabiztosan tudjuk állítani, hogy ez egy másik bolygó, amit felfedeztünk.
0: Ugye az előkészítő folyamatokban ezek szerint részt vettél, nem tudom, hogy mennyire tudsz bekapcsolódni, vagy mennyire lehet bekapcsolódni, mennyire van tervbe, hogy bekapcsolódsz majd a folyamatba?
2: Terve van, főleg doktori alatt, ugye még a doktori helyek, amik kérdőjelesek, ugye szeptembertől kell majd nekem a doktori helyek után kutatgatni, doktori helyekre jelentkezni, több lehetőség is van. Kanári-szigetek is egy elég vonzó hely szerintem mindannyiunk számára, pláne hogyha a nagy obszervatóriumokban lehet ott fenn dolgozni a hegynek a tetején. Berlin is egy lehetséges célpont, de ugye beszéltünk arra, hogy vannak következő tervek is, Róma se egy rossz hely, ugye Rómába majd szeptember végén tervezek menni, ez egy nukleáris asztrofizikai kutatás, ez felrobbanó csillagokra. Tehát igazából most, ha össze kéne foglalnom a teljes kutatási repertoárt, akkor ahelyett, hogy balról jobbra haladnánk, mi jobbról haladunk balra, mert alapvetően az, hogy legyen egy bolygónk, ahhoz kell, hogy legyen egy csillagunk, mert ugye csillag körül fog kialakulni egy bolygó. Viszont a csillag is ki kell alakulni valamiből, az meg egy csillagközi porfelhő, ami viszont egy felrobbanó csillagnak a maradványa. Tehát igazából a sztoriban mi megnéztük a zárszót, és most haladunk végig a nyitó oldal felé. Aztán meglátjuk, milyen nukleáris folyamatokat tudunk ebbe azonosítani, vagy akár a bolygó keletkezéshez valamiféle újfajta forgatókönyvet megadni.
0: Különböző országok különböző témát is jelentenek, vagy tulajdonképpen egy témát járnál körül, csak különböző csapatokkal?
2: Ugye attól is függ, hogy melyik kutatócsoport az, aki meghív vagy fogad. Ugye Berlinben alapvetően exobolygózni mentem, ugye exobolygónak hívják a más csillagok körül keringő bolygókat, viszont Berlinből én egy nukleáris asztrofizikai konferenciára utaztam, még az osztrák Alpokban volt, ott ugye előadtam, hogy a alapszakos éveim alatt mivel foglalkoztam, mik lettek a kutatási eredmények, és akkor ott volt egy, hát nyilván mint nukleáris asztrofizikai konferencia, csak annak a területnek a szakértői jöttek előadni, és akkor ott mondta az egyik előadó, hogyha Berlinben jár valaki, akkor szóljon, és akkor látogasson meg a Berlini Természettudományi Múzeumban. Mondom, Jenny, én éppen Berlinben vagyok, akkor megyek jövő héten. És nagyon büszkén elújságolt, hogy egy nagyon menő folyosó vezet az irodájuk meg a laborjaik felé. Hát persze, mert egy T-rex mellett kellett elmenni, aztán a Brachiosaurusnál balra fordultunk, és ott volt a lift, ami fölvitt az irodájukba. És akkor ott viszont ugye exobolygózni mentem ki, aztán végül megint a nukleáris asztrofizikánál kötöttem ki ott a Természettudományi Múzeumban. Tehát úgy nem lehet elhatárolni azt, hogy ebbe az országba ezzel foglalkozok, a másik országban meg mással. Ugye mindegyik országban megvannak azok a kutatócsoportok, akik foglalkoznak vele, tehát Berlinben is ugye táv munkával dolgoztunk össze egy másik olasz kutatócsoporttal, aki szintén a Plátó űrtávcsőnek a korai tudományos szakaszának az előkészítésében vesz részt. Másik témakörben, de nagyjából átfedi, meg ugye egy szakcikket írtunk, és ugye mindannyian társszerzők vagyunk benne, akkor szoktuk egyeztetni a dolgaikat. Ugye alapvetően, ha én elmegyek egy országba, akkor van egy fókuszált téma, aztán mindig kerül mellé másik kettő legalább.
0: No, hát akkor meglátjuk majd, hogy mi lesz az a téma, amit a doktorid alapját fogja képezni. Most térjünk rá egy picit Rubi Macira, hiszen térjünk vissza Dabasra, most, hogy meglátogattuk Rómát, a Kanári-szigeteket, és kirándulást tettünk Berlinbe is. Rubi Maci, ha jól tudom, akkor lassan-lassan ébredezik, most májusban is várja az érdeklődőket.
2: Igen, februárban és márciusban tartottunk egyet, tehát a téli álomból szerencsésen felébredt, viszont aztán elmegy nyaralni. Ugye jövő hét kedden lesz a következő Brumi Maci alkalom, ugye Kucsik Zoltán vezetésével zajlik továbbra is a szakkör. Most a koncepció az az, hogy ugye a gyerekek általában néznek filmeket, játszanak játékokat, és akkor most azt szeretném megmutatni a gyerekeknek, hogy a csillagászat ezekben a játékokban és videókban hogyan jelenik meg. Megnézünk különböző szekciókat filmeknek és játékoknak, és akkor megmagyarázzuk, hogy mi a csillagászat, illetve mi a tudomány mögöttük. Ugye megint 17:30-tól fog kezdődni itt a Dabasi Táncsics Mihály gimnáziumnak a nagy előadójában, úgyhogy várunk sok szeretettel mindenkit. Azt, hogy Brumi Maci a téli szünet előtt még miket fog csinálni, az már tervezés alatt van, szerintem már júniusra ezt sikerült fixálni, és hogyha én úgy tervezem, június végén már kikerülnek akár az időpontok is, de a témák mindenféleképpen. Úgyhogy Brumi Maci szerencsére nem áll meg, és úgy néz ki, hogy lesz mögötte pályázati támogatás is, tehát még egy kicsit tudunk rajta fejleszteni. Úgyhogy Brumi Maci egy központi eleme itt a Dabasi csillagászatnak, és hát Brumi Macit igyekszünk kiterjeszteni is, tehát akár obszervatórium látogatással, vagy távcsőes bemutatókkal való összefogásokkal, úgyhogy nagy tervek vannak, ugye kedd az, ami most így ebben a tanévben a utolsó előadásunk lesz, és akkor szeptember, október magasságában fog majd szerintem újra kezdődni. Igen, tehát jövő héten kedden 17:30 Dabasi Táncsics Mihály gimnáziumban Brumi Maci filmekről és videójátékokról fog mesélni, illetve hogy milyen csillagászat jelenik meg bennük.
0: Balázs Gábornak köszönjük szépen, sok sikert kívánunk, köszönjük, hogy itt voltál.

0: Álom valóság címmel nyílik meg. Kulcsár István tárlata az Inárcsiz Rumecki Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban május 15-én 18 óraig kezdett el. A részletekről magával az alkotóval beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádiódabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádiódobos magazin műsora, vendégem pedig Kulcsár István festőművész. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Jó napot kívánok, szervusztok, köszöntök minden kedves Dobos rádió hallgatót.
0: Álom valóság, ezzel a címmel nyílik május 15-én 18 órai kezdett el egy tárlatod az Rumecki Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban. Mesélj nekünk egy picit erről a tárlatról.
3: Először is a köszönet hangján kell megnyilvánulnom, és köszönöm a ház minden dolgozójának azt a lehetőséget, hogy itt is be tudom mutatni a képeimet. Úgy gondolom, hogy aki érdeklődik, és kérem érdeklődjenek, nem fognak csalódni. A cím az nagyon találó, álom és valóság, vagy álom valóság, hiszen a képek nagy többsége, most válogatom őket a kiállításra természetesen, elkalauzolja a nézőt egy álomvilágba, mondhatnám azt is, hogy a szürrealista világba, ahol keveredik a valóság, megjelenik akár álom formájában is, figurákkal, képekkel, ábrázolásokkal. Ez a rövid lényege.
0: Honnan jött az életedbe a szürrealista festészet? Ugye sokan ismerik szerintem itt a környéken a művészetedet, és leginkább a realizmus volt az, ami rád jellemzőnek volt mondható, talán most kell mondanom. De ezt az oldaladat az elmúlt időszakban kezdtük megismerni, hiszen bebecsempésztél egy-egy ilyen képet az aktuális tárlatodba. Szóval hogyan is szivárgott be a te művészetedbe a szürrealizmus ilyenfajta szinten?
3: Hadd kezdjem azzal, köszönöm a kérdést, hogy nem hatásvadász ez a szürrealista látásmód. Én is, mint sokan mások, végigjártam valamennyi formáját, fajtáját, stílusát a festészetnek, hiszen akik ismerik a munkásságomat, vagy annak egy részét, akkor tudják, hogy nagyon sokat foglalkoztam én az időskorral, a vállalkozással, a reális megjelenítési formákkal, színekben és formákban, akár még egy tragikusabb élet esemény megjelenítésével is, és úgy gondoltam, hogy ott valamely már kiteljesedett az én alkotói tevékenységem, és csalogatott egy olyan világ, ahol számomra sokkal szabadabb a lehetőségek köre, tehát nincs megkötve az ember keze azzal, hogy mondjuk egy idős mamókát fest meg, akik például egyik kedvenc képem a fánksütők, ugye fánkot sütnek, ott sokkal kevesebb a mozgásterem, vagy a mozgástérén úgy gondolom. Ez a szürrealista világ, ez jobban kinyitotta akár a fantázia lehetőségét, akár a kreativitás kérdését, és remélem, hogy a nézők is ezt fogják majd látni. Csak egyetlen egy aspektusa van ennek, hogy mindenki, ha a képeket nézi, engedje szabadjára a fantáziáját. És akkor meglátják, hogy nagyon sok minden visszaköszön a képekből.
0: Mi az inspirációs tényező, hogyha te szürrealista festészetedről beszélünk?
3: Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a festészet, a pictura nem ismeri azt a fogalmat, legalábbis nem találkoztam még vele, hogy tematikus szürrealizmus. Ami azt jelenti az én olvasatomban, hogy egy téma körül próbálja megálmodni, megfesteni a valóságot, illetve ahhoz kapcsolódó keveredő világot, ami föltárulkozhat, gondolatban megjelenhet egy-egy nézőbe, hogyha nézi a képet. Sorolhatnék egy nagyon sok példát ezzel kapcsolatosan. Néhány alkotásomban például próbálom feszegetni a teremtés kérdéskörét, illetve az evolúció kérdéskörét. Ugye mindenkinek szabadon lehet gondolkodni azon, hogy mi a meglátása. Tehát egy ilyen filozófikus megközelítés, hogy a tojás volt előbb, vagy a tyúk, és ezt próbálom én képek formában megjeleníteni, és rábízom a nézőre, hogy ő hogyan ítéli, hogyan látja, hogyan véli ezt a mai valóságba átültetni.
0: Párhuzamosan futhatnak egy alkotó életében a stílus irányzatok? Gondolok itt arra, hogy jelenleg most csak szürrealista festményeket készítesz, vagy azért a realizmus továbbra is ott van a palettán?
3: Én úgy gondolom, hogy mindig, amit foglalkoztatja az embert, azt kell vászonra vetítenie, megfestenie. Van néhány párhuzamosan készülő kép, ugye pont amiben nagyon foglalkozom, azt kezdem el, és már egy másik, amit félrakom, mert gondolkodni kell rajta, megfogalmazni kell a tanivalót. Hát most például van egy olyan képem, ami egy jégmezőn korcsolyásokat, korcsolyázókat, síelőket fog ábrázolni, itt a figurákat kell még fölraknom a képre, tehát van többfajta olyan elképzelés párhuzamosan, ami arra vár, hogy befejezzem, hiszen az ember gondolatában teljesen szabad, és hol ide csapong a szó jó értelmében, hol marad a valóság talaján, és megpróbálja megfogalmazni azt, ami akkor ott érdekli őt, és próbálja átadni a közönségnek.
0: Azt mondtad, hogy ha egy képet befejezek, be lehet fejezni egy képet? Van a pont a sztori végén, vagy mindig bele tudnál egy kicsit nyúlni?
3: Nagyon-nagyon jó a kérdésed, hiszen meglátásom az lehet, hogy sok festő vitázna velem kapcsolatosan ebben a meglátásban. Lehet egy képet, én úgy gondolom, hogy túlfesteni, ami nem a kép előnyére, hanem a kép hátrányára válik akkor már, amikor egy kép elkészül, és még akarunk hozzárakni. Most ez nálam úgy működik, hogy amikor is, ugye, mert általában egy képet nem egy nap alatt festek meg, hanem néhányszor oda kell ülni a vászon elé, és végezni kell ezt, alkotni kell. Hogy amikor úgy érzem, hogy a kép kész van, száradás kapcsán mindig benézek hozzá, amikor a másikat is készítem már, és akkor átnézem. Tüzetesebben, lassabban, gyorsabban, és a felfedezett hibákat, ha vannak, akkor megpróbálom még korrigálni. Egy alkotás nálam akkor van kész, amikor aláírom. És akkor már én igyekszem nem hozzányúlni. Ha kell, majd akkor a kedves közönségnek mondok egy példát, ahol perspektívikus hibát, nagy hibát követtem el, de úgy gondolom, hogy annak a képnek úgy van helye ott, ahol van, ahogy én azt elkészítettem, tehát nem javítottam ki. Tehát akkor készül el a kép, mindig lehet benne találni. Akár esetkezelési, akár kompozícióbeli, akár perspektívikus problémákat. Egyetlen egy képben nyúltam bele, amikor ott egy nagyon nagy távlati hívát láttam, azt ki kellett javítanom, mert úgy gondoltam, hogy lesz a képre, és hogyha azt elvégzem, de a többi képekhez nem szoktam hozzányúlni.
0: Arra emlékszel, hogy mikor és hogyan szivárgott be a te életedbe, a te műtermedbe, a te művészetedbe a szürrealizmus? Tehát az első ilyen stílusú kép meg van?
3: Hát most megfogtál ezzel a kérdéseddel, mert elég sok szürrealista alkotásom van. Igen, talán megvan egy nagyon letisztult, mondhatnám, hogy minimalista kép, ami az idővel, az idő múlásával, annak végtelenségével foglalkozik, és azon töprengtem, mikor elkezdtem festeni, vagy gondolatba összeraktam a képet, hogy hogyan is lehet ez hozzányúlni, úgyhogy a közönség számára is mondjon valamit, hiszen a festészet is, mint oly sok művészi ág, nem öncélú. Akkor valamit, hogyha másnak is tolmácsolja az érzések, vagy a gondolatok egy részét, és úgy gondolom, hogy elég jól sikerült megfogalmaznom az idő múlását, végtelenségét, homokóra és számtalan nap és mutató nélküli óra és hasonlók láthatnak a képen, egy figurális ábrázolás is megjelenik rajta. Talán az volt a legelső ilyen képem. Most azért töprengek is vagyok ilyen lassú, mert közben azért jár az agyam, mert van néhány nonfiguratív, igen modern alkotás, ahol viszont az egyensúlyjal, egyensúlytalansággal foglalkozik a kép, tehát egy következő alkotás volt már.
0: Na hát ezeket az alkotásokat most meg tudjuk nézni majd Inácson. Van egyébként kedvenc képed, kedvenc gondolatod, kedvenc pillanatod egy-egy kép kapcsán, amelyet most megosztanál velünk?
3: Hogyne, csak először engedjen meg a kedves Gató és te is egy gondolatot, hogy mielőtt talán valakit elriasztanék ezzel a szürrealista alkotások ismertetésével, vagy filozofikus megközelítésével, el kell mondjam, hogy azért meg fogok én a kiállításon jelenni nagyon sok tartalmas, realista alkotással is, tehát össze lehet majd vetni a kedves nézőnek, hogy innen indult, és ilyen lépcsőkön keresztül haladtam el, vagy haladtunk el addig, ameddig most tartunk. Úgy gondolom, hogy érdekes anyagot fogok tudni szállítani, és a házolgozói segítségével természetesen a kiállítást megrendezni. Mert hogy válaszolja a kérdésedre, az én aszpoétikám az, hogy a műalkotások nem az érzékszerveknek készülnek, hanem a lélek az, ami megszólal, vagy néma marad egy műalkotás láttán. Ez nem is felengősnek hangzik, de úgy gondolom, hogy benne van a lényeg, hogyha valaki egy kép előtt megáll, és vagy ellenérzést vált ki, vagy szimpátiát, vagy esetleg könnyeket csal a szemével, vagy elgondolkodik csupán azon, hogy mit lát, akkor valamifajta emóciót ugye kifejt belőle a kép, akkor már elérte akár én, akár bármely alkotó azt, amit most elmondtam néhány sorba, hiszen az öncélúság pont itt kerülendő el, hogy nem magunknak, hanem a közönségnek festünk, és bármi nemű érzelmi aspektust vélünk felfedezni, az már akkor eléri a célját. Már csak azért is mondom mindezt, mert nem mindenkinek tetszik mindenki. Valakiből esetleg olyant vált ki, és most zárójelet nyitok, és hagyd mondjam lesz röviden. Volt egy örkényi zsidó temető képem, amit oda ajándékoztam egyik kedves ismerősömnek, és egy kiállítás kapcsán feltették a kérdést nekem a nézők, hogy csak nem depressziós voltam, hogy ilyen szomorú képet festek. Aztán mondtam, hogy szó nincs depresszióra, maga a téma fogott meg, mert ő belőlük azt váltotta ki, hogy egy ilyen szomorkás, rossz hangulatú érzést váltott ki, ugye mert temetőről volt szó. Tehát ez azt jelzi, hogy nem csak víg és jó hangulatú képeket lehet megragadni a lényegénél fogva, vagy készíteni, hanem bizony az életnek vannak számos borús oldalai, amit szintén időnként az ember vászonra vett. Van egy másik képem, a Szent Mihály lován a címe, az pontosan egy temetést ábrázol, és nem szeretném elvenni a kedves rádióhallgatók jó kedvét, csak próbálom érzékeltetni, hogy az élet minden vonalán, minden szintjén meg lehet ragadni egy olyan momentumot, ami kifejez bármilyen érzést, legyen az öröm, legyen az boldogság, víg, kedély, vagy esetleg egy szomorkás hangulat.
0: Bárhogy is érezzük magunkat, látogassunk el Inárcsra az Rumenszky Dezső Művelődési Ház és Könyvtárba, és nézzük meg Kulcsár István Álomvalóság című tárlatát. Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk az alkalomhoz.
3: Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy az ellátogatóknak élményt fog jelenteni, és örömben jönnek a kiállításra. Köszönöm szépen mindenkinek, szép napot kívánok.

0: Adásunk záró akkordja, szokás szerint egy könyv és Illinois.
1: Az ország közepén, a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Illinois, a Dobosi Halászboldizsár városi könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Csodás májusi időjárásunk van, ehhez egy csodás könyv dukál. Mit hoztál nekünk ezúttal?
3: Éppen nem tavasszal játszódik a történet, hanem egy sötét téli estén, de azért nagyon izgalmas könyvet választottam. A Hattyú meséjét Diane Satterfieldtől, ami egy feszültséggel teli romantikus, erős atmoszférájú történet. Az olvasót már a regény elején magával ragadja a történetmesélés sodrása. Kiválóan szőtt történelmi rejtély, mely csordultig van mindenféle dologgal, mágiával, mítosszal és a viktoriánus kor sürgető tudományos kíváncsiságával. A Temze partján álló Ódon hattyúfogadóban a törzs vendégek történetmeséléssel szórakoztatják egymást, mikor kitárul az ajtó, és egy sebesült idegen lép be rajta, karjában egy vízbe fulladt gyermek testét tartja. Órákkal később azonban a halott kislány megmozdul, levegőt vesz, és csodálatos módon életre kel. A folyó partján élők minden tudásukat ladba vetik, hogy megoldják, hogy ki is ő, honnan jött. Ahogy telnek a napok, a történet mindinkább szövevényessé válik, és a kérdések egyre csak szaporodnak. Bonyodalmakat is okoz a kislány felbukkanása. Három család is azt mondja, hogy az ő rokonáról van szó, egy jómódú fiatal anya elrabolt gyermekét véli felfedezni benne, az idősödő házas pár a fiú titkos kapcsolatának gyümölcseként az unokáját látja benne, és egy lelkész a házvezető nőjének a kishugát ismeri fel a gyermekben, és mindegyik család élete tele van különös rejtéllyel, és rengeteg titoknak kell napvilágra kerülnie, mire a kislány kilétére fény derül, úgyhogy sok szeretettel ajánlom ezt a kötetet, a Hattyú meséjét.
0: Izgalmas kötetért is érdemes ellátogatni a Halászboldizsár városi könyvtárba. Sok-sok gyerekcsoport látogat egyébként hozzátok, és mindezek mellett a programokért is érdemes olykor-olykor betérni. Ez utóbbit illetően mi a helyzet?
3: Most egy kicsit csöndesebb időszak van. Ugye a nyári időszakban nem nagyon szokott nálunk lenni program, most túl vagyunk két nagyobb eseményen. Remélhetőleg, hogy tudjuk folytatni a bíróolvasó találkozók sorozatát, és akkor mindenképpen számot fogunk adni arról, hogy ki is a következő vendégünk, úgyhogy dolgozunk ezeken az esteken is. Mindenkit már sok szeretettel várunk ezekre a rendezvényekre is.
0: Akkor irány a könyvtár, Noémi pedig egy újabb könyvet hoz a következő hétvégén. Köszi, hogy itt voltál. Jó pihenést kívánunk neked.
3: Viszont kívánom mindenkit.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot és jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
5: Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Fél évszázad legjobb dalaival.
8: Rádió Dabas.

0: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Életének 81. esztendejében hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt Gyöngyösi Károly, a Pilisi Labdarúgó Klub 1964-ben Szabadföld Kupa döntőt játszó csapatának játékosa, az egyesület edzője, technikai vezetője, volt elnökségi tagja. Neve nem túlzás, az intézménynek számított Pilisen, nagy idők nagy tanúja volt a város labdarúgásában. 1957, azaz 13 esztendős kora óta volt tagja a Pilisi LK-nak, ugyanis ekkor kezdett futballozni az egyesület színeiben. A játékosként eltöltött évek után előbb edzőként, majd technikai vezetőként is szolgálta a klubját, később elnökségi tagként dolgozott. Gyöngyösi Károly az aktív játékot 1977-ben fejezte be, edzőként pedig egészen 2003-ig dolgozott. Mindvégig hű maradt szeretett klubjához, amelynek színeiben szerepelt a 62 évvel ezelőtt 1964. november 7-én az egykori Népstadionban a Budaörs elleni végül 2-1-re elveszített Szabadföld Kupa döntőben. Gyöngyösi Károly nem mindennapi klubhűségét, példamutató tevékenységét az MLS Pest megyei társadalmi elnöksége 2012. december 17-én Pest megye labdarúgásáért kitüntetéssel ismerte el. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak
5: igazi zenékkel, félév század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: lett, amiközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Ballag már a Vindiák tovább, tovább.
4: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
4: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
0: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: szépet.
1: 21 óra van.
2: 21 óra van.
3: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
3: A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett, így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajtozálhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda.
6: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
7: Keres minket a Facebookon és az m-kötőjel hbútor.hu weboldalon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest adott hont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hívet ajánlják. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
1: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 80-as,
1: a 90-es évek slágereivel
0: és a mai kedvencekkel
1: minden korban.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Derulo.

0: www.radiodalos.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodabas.hu.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van. Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
1: Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik. Európába, a nyugati értékközösségbe. Írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A hazaszolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amit közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabashelyi sportírait hallott Kis György Krisztiántól. Az őszi monori 2-1-es vereség után hazai pályán sem bírt a listavezetővel a gyulai labdarúgó csapat. Az NB3-as bajnokság 28. fordulója rangadóján a Termál FC hiába nyújtott jobb teljesítményt az éllovas kétszer megvillant szünet után. Hiába szépítettek gyorsan a hazaiak, ám ennél többre nem jutott. Termál FC számára eleve rosszul indult a rangadó, hiszen már a 13. percben elveszítette a tércsülő és szenvedő Cirokot. Játékban ettől függetlenül felülmúlta a listavezetőt, amely berendezkedett a saját térfelére és igyekezett óvni a döntetlent. A hazai nyomás bedobásokban, szögletekben és beadásokban csúcsosodott ki, de ezek nem találtak meg a címzettet. A szünet után pedig jött a fekete leves. Az 52. percben labdát szerzett a Monor a saját tér felén, és a jobb oldalon a gyulai védelem mögé került. A centerezést pedig Bálint 8 méterről lőtte füstös mellett a hálóba 0-1. 3 minutával később Pulicsár tört ki középen, és 16 méterről pontos lövés zúdított a léc alá 0-2. Szerencsére a válasz sem váratott sokáig, a 60. percben Szabó Péter beadása Weber fejére érkezett, aki megelőzte őrzőjét és a kapufa töve mellé bólintott 1-2. A hátralevő fél óra már nem volt ilyen intenzív, bár a hazaiak igyekezetét nem érhette panasz, a Monor folytatásban megőrizte a számára bajnoki címet is érhető eredményt. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Davast.
2: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, Philips század legnagyobb slágereivel.
1: Éppen álmodtunk, majd kötté váltunk, volt, hogy súlytalanul égbe szálltunk.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: akarod, a világon bárhol hallgathatod. Bárhol hallgathatod.
1: www.radiodavas.hu. Pontosan éjfél van.
0: Pontosan éjfél van.
2: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
3: Novel,
0: Noticias,
3: Novinky,
0: News,
3: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-jén. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3 millió 700 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5 millió 892 ezer forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amit közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
3: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatóbb.

0: Igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel.
1: I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tabor.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
0: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Szolgálat a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajtozálhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, félszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Try to change my plan.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ CRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási adatokat,